Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Az idei Summerfest véget ért, viszont már el is kezdődött a 22. Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. 11:30-kor kezdődik majd a tehetségkutató verseny élő döntője 10 zenekarral, egészen 16:30-ig. 3:45-től pedig az eredményhirdetés zajlik. 17:30-tól várnak szeretettel mindenkit a fergeteges koncertekre, elsőként az Anyám kínja zenél majd, a 2024. évi győztes, 18:20-kor érkezik majd az Arms of Apollo, 19:45-től a Zanzibar, 21:40-től pedig a Stoned lép majd színpadra. A műsorvezető Lombos Márton. A fesztivállal kapcsolatban további információt a sárgaház.com oldalon olvashattok. Várnak szeretettel tehát mindenkit ma a 22. Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztiválra a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Újra elindult az olvasás népszerűsítő kihívás Sziget-Szent Miklóson, az Olvas Miklós, és ismét a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház hirdette meg. Olvass el novemberig előre megadott számú könyvet az értékes nyereményekért. 0-tól 99 éves korig bárki benevezhet, eredményhirdetés pedig novemberben az őszi családi könyvtárnap keretében lesz. A feltétele pedig könyvtári tagság, minden könyvet a könyvtárból kell kikölcsönözni, és a könyvek mennyiségére vonatkozóan is vannak kikötések. Kisgyermekeknek 6 éves korig 100 könyvet kell kiolvasni novemberig, ifjúsági korosztálynak 7 és 18 éves kor között 12 könyvet, a felnőtteknek pedig 18 darab könyvet, és egy könyvet csak egy kategóriába lehet beilleszteni, az elolvasás után pedig írni kell a könyvről egy néhány soros véleményt. Elkezdődött tehát az Olvas Miklós 2026-os olvasás népszerűsítő kihívás, amellyel kapcsolatban további információt a sárgaház.com oldalon olvashattok.

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nemzetközi táncpanorámával kezdődött a Summerfest színpadi programja. Augusztus 16-án vasárnap a Magyar Gálán a hazai néptánc hagyományok mellett Grúzia, Szlovákia és Chile együttesei is bemutatkoztak. A műsorban továbbá a Napraforgók és a Kéve néptánc együttes lépett színpadra. Budai Gábor, a fesztivál igazgatója rádiónak elmondta, idén ismét elérkezett az a szakasz, amikor több külföldi vendéget is fogadhattak Sziget-Szentmiklóson. Hozzátette, a Summerfest ezzel újra a nemzetközi kulturális találkozások egyik fontos helyszínévé vált.
8: Itt lesz egy csoport Grúziából, itt lesz egy csoport Chiléből, illetve egy szlovák együttese fogunk a ma este folyamán találkozni. Megpróbáltuk úgy szerkeszteni a műsort, hogy nagyon gazdagan változatos legyen. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a következő produkció mindig más lesz. Tehát nem az, hogy fölmegy a szlovák együttes, és akkor fél óráig ők táncolnak, nem. Körülbelül 10 percet táncolnak egy koreográfiát, lejönnek, érkezik a következő együttes, és akkor lesz, én azt gondolom, meg remélem, hogy ez így sokkal jobban fog a nézőnek is tetszeni.
7: Elindultak a Summerfest gyermekprogramjai. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Budai Gábor fesztiváligazgató hozzátette, a gyermekprogramok idén új helyszínen a Bolgárivó kútnál kaptak helyet. Kiemelte, hogy minden délután kincskereső játékot is szerveznek, amelyre folyamatosan várják a csapatok jelentkezését.
8: Idén újra játsszuk a kincskereső játékot. Ide körülbelül 2-3 fős csapatok jelentkezhetnek, és ők 4 állomáson keresztül tudnak menni, és hát nagyon értékes nyeremények vannak a végén, hiszen aki a végső nyertes, ő akár a saját osztályát elviheti egy hajókirándulásra, Ráckevére, a Balabán hajóra. Ez a, úgymond a fődíja ennek a játéknak, de mindezek mellett minden délután vannak kézműves foglalkozások, átlagosan 3-3 féle dologból lehet választani. A betyárbandi készítéstől kezdve a béka figura elkészítéséig nagyon sokféle dologgal készültek.
7: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
9: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye ő benne azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játszik, volt is ugye nálunk próbajátékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, tehát tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munka morálja is eléggé rendben volt.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A 6 énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A Take Cover Art koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
1: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Jó neked! A Vicink Tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink Tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
2: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma tetőzik a hőség. Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A fazekasság áll a középpontban, az idei mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András a tűzijáték előtti beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4-en vesztették életüket, 4-en megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4 Zedes erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Ma tetőzik a hőség. Hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot, fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
6: Időjárás.
7: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39

0: 9 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
3: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
4: Megyünk tovább friss közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Továbbra is folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban, és nem kell torlódásra készülnötök a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem. Úgy tudjuk, zavartalan a közlekedés a Kántor úton, a Gerinc úton, a Gyártelepi hévátjárónál, valamint a Gyári úton és a Csépi úton is. Szigetszentmiklóson továbbra is rendőri jelenlétre készülhettek a Révsor és a Tebesor találkozásánál. Folyamatos a haladás a II. Rákóczi-Ferenc út Halásztelki, Lakihegyi és a Fővárosi szakaszán is. Dunaharaszti és Taksony mellett nincs fennakadás az 51-es és 510-es úton sem. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomó

Témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy pontosan mi az az UV-sugárzás és miért kell ellene védekezni. A túl sok napsütés leégést és bőrrákot okozhat. Fontos kérdés, hogy mennyi az éppen elegendő mennyiség, vagyis mennyi időre van szükségünk a D-vitamin szint biztosítására. Erre azonban csak ökölszabály létezik. UV-védelem nélkül átlagos nyári napon körülbelül 10 perc alatt ér minket annyi sugárzás, amivel szervezetünk vitaminellátottságát biztosíthatjuk. Meg is fordíthatjuk, napi 10 perc kell ahhoz is, hogy feltöltődjünk. Nem kell direkt napozás, elég, ha a lenge nyári ruházat alól kilógó bőrfelületet éri a napfény. A hirtelen és vagy túl sok sugárzás viszont napégést okoz. Ez bőrünkön tünetileg megegyezik azzal, ha forró tárgy égeti meg a bőrt. Olyan toxikus molekulák szabadulnak fel, amelyek bonyolult folyamat eredményeként DNS károsodást idézhetnek elő a sejtekben, növelik a bőr daganatos megbetegedésének esélyét, sőt, megfigyelések igazolják, hogy a gyerekkori napégés a legveszélyesebb. Minél többször és súlyosabban ég le valaki élete korai szakaszában, felnőttként annál nagyobb eséllyel fenyegeti bőrrák veszélye. Érdemes tehát óvni magunkat az erős UV-sugárzás ellen. Ha tehetitek, 11 és 15 óra között kerüljétek a közvetlen napfényt.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
7: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Éjszaka is elérhetővé válnak a Csepel-sziget települései. Augusztus 11-től új éjszakai buszjárat könnyíti meg a hazajutást a Csepel-sziget településeire. A 686-os autóbusz Kelenföld vasútállomástól minden nap 0 óra 20 perckor, hétvégenként pedig 1 óra 20 perckor is elindul Halásztelek és Szigethalom felé, és igény esetén Tökölt is érinti. Szigetszentmiklós továbbra is Csepel, Szent Imre térről érhető el éjszaka. Innen 0 óra 40 perckor, 1 óra 40 perckor és 2 óra 40 perckor indulnak buszok. A járatbővítés célja, hogy az éjszakai közösségi közlekedés biztonságos, kiszámítható és megfizethető alternatívát nyújtson az autózással szemben. A menetrendeket a metrók, a hívek és az elővárosi vonatok közlekedéséhez igazították, így a késő esti rendezvények és programok után is több lehetőség nyílik a hazajutást a közösségi közlekedéssel. A Summerfest több helyszínére is ellátogatott Szigetszentmiklós polgármestere. Nagy János idén a Summerfest több helyszínén is részt vett. A fesztivál története Ránckevéhez is szorosan kötődik, hiszen a rendezvény Szigetszentmiklós előtt ott várta a közönséget. Több év kihagyást követően idén ismét megrendezték a fesztivált Ráckevén, ahol a városvezetés teltházas, jó hangulatú programokkal fogadta a közönséget. Nagy János stádiónknak elmondta, Tököl polgármesterével közösen kaptak meghívást a ráckevei nyitó rendezvényre, ezt követően pedig az augusztus 16-ai Szigetszentmiklósi Summerfesten is részt vett. A polgármester számára az esemény abból a szempontból is különleges volt, hogy a Szigetszentmiklósi Magyar Gálán a Napraforgók Néptánc Együttes tagjaként a fia is színpadra lépett.
11: Szülőként mindig izgulok a gyermekemért, illetve nyilván a szigetszentmiklósi csapatért is, viszont büszkén tekintjük mindig a feleségemmel, illetve a többi szülőtársammal őket. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben ugye a csileiek is fellépnek, a szlovákok is és a grúzok is. Én a tegnapi napon ugye Ráckevén már részt vettem egy ilyen műsoron, és nagyon tetszett az előadás, bízom benne, hogy minden szigetszentmiklósnak nagyon tetszeni fog.
10: Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Német Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogadtal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
12: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogadtal, állomás szervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Német Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüreti halásztelek kukac@gmail.com e-mail címen.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók.
2: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
14: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Augusztus 22-én, tehát holnap Ráckevén szeretettel várnak mindenkit a közös tég színpadhoz, Fekete Jenő és Bacsa Gyula koncertjére. Ha a bluesról van szó, Fekete Jenő és Bacsa Gyula neve megkerülhetetlen. Gitár és zongora játékuk szenvedélyes, őszinte, igazi blues életérzés. Egy est, amikor a húrok és a billentyűk 4 évtizednyi barátságról és zenei tapasztalatról mesélnek. Az amerikai blues zene gyökereit és folklór hagyományait ápoló aktív résztvevői ők a hazai és külföldi fesztiváloknak, kluboknak immáron 40 éve. Az est folyamán blues klasszikusok mellett saját szerzemények is helyet kapnak majd. Igazi, letisztult, kettesben megélt zenei pillanatok. Egy este, két legenda, egy szál gitár és egy zongora. Ez vár titeket Ráckevén, augusztus 22-én 20.30-tól a közös tég színpadon, Fekete Jenő és Bacsa Gyula koncertjén.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ahogy az Kiskunlacházaváros hivatalos Facebook oldalán is olvasható, pályázatot hirdetett az önkormányzat képzőművészeti és kézműves alkotásra az Én Városom 5 címmel. A pályázat témája, hogy 5 éve lett város Kiskunlacháza. Pályázhat minden kiskunlacházi, illetve helyi kötődésű a különböző képzőművészeti ágakat vagy kézműves tevékenységet amatőr szinten művelő magánszemély. A pályamunka a képzőművészet bármely ágából származhat és technikai megkötés nélkül készülhet. Pályázni önállóan legfeljebb 2 különböző képzőművészeti ághoz vagy kézműves tevékenységhez tartozó pályamunkával lehet. A pályázók 2 csoportot alkotnak majd, 18 éves kor alatt, illetve felett. A pályamunka személyesen a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár információs pultjában adható le, melyhez csatolni kell a pályamű címét és rövid leírását, a jeligét, valamint zárt borítékban a pályázó nevét és elérhetőségét. A pályázatok benyújtásának határideje augusztus 31-e, az elbírálás pedig szeptember 7-én történik majd. További információt Kiskunlacházaváros hivatalos Facebook oldalán találhattok.

0: 13 órakor hír összefoglaló következik majd itt a Lakihegy Rádióban, hamarosan pedig válogatunk majd az aktuális filmes hírek közül.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor.

0: Facebookon, vagy nézz be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál Fogászati Rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
4: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
3: És igény szerint otthonába szállítjuk.
4: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
3: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
4: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma tetőzik a hőség. A köztársasági elnök ünnepi beszédében a közmédiáról is beszélt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András a tűzijáték előtti beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is büntették lopás miatt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában. A múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás.
6: Időjárás.
7: Országszerte napos, fátyol felhős az idő. A legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható.
6: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
5: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson a Révsor és a Tebe

0: A sor találkozásánál továbbra is rendőri jelenlétre számíthattok, de jó hír, hogy folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, a Csepeli úton, a második Rákóczi-Ferenc úton, illetve a Kántor úton, Gerinc úton és a gyártelepi Hévát járónál is. A Csépi út, a Gyári út és a Petőfi utca is jól járható jelenleg. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-esen és az 510-es úton is folyamatosan lehet haladni. Nincs fennakadás Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem az 51-esen, illetve folyamatos a haladás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton is. Csepelen jól lehet haladni a Kossuth-Lajos utcában, és a Tellerede út is jól járható mindkét irányban. Nincs fennakadás a térkép szerint a 6-os úton az M0-ás közelében sem. A nagy meleg miatt vezessetek a szokottnál is óvatosabban, és vigyázzatok egymásra a térségi utakon. További jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek augusztus 21-én. Én Petró Karesz vagyok, és a Lakihegy Rádiót hallgatjátok benne a Telelővel. Ebben az órában pedig az aktuális filmes mozis hírek közül fogunk válogatni. Elsőként szó lesz majd Willem Dafoe legújabb filmjéről, és elárulom azt is, hogy a következő napokban mit nézhettek meg a Sziget-Szentmiklósi nádasdi moziban.

filmes hírek a Lakihegy Rádióban. A négyszeres Oscar jelölt Willem Dafoe napjaink egyik legsokoldalúbb és legelhivatottabb színésze, akinek jelenléte garancia a minőségre. Nem meglepő hát, hogy Robert Eggers rendező őt kérte fel legújabb Werewolf című horrorjának egyik főszerepére. Dafoe a Collider-nek adott interjújában mesélt arról, mit gondol a készülő alkotástól, és hogy bár a teljes filmet még nem látta, az utómunkálatok során szerzett élményei alapján úgy véli, lenyűgöző látványvilág vár a rajongókra. Willem Dafoe szerint a Werewolf Eggers újabb rendkívül intenzív, kompromisszummentes alkotása, méltó folytatása Eggers eddigi munkásságának. Egyre csak jobb és jobb lesz, szögezte le az amerikai színész. Rendkívül elhivatott, okos, ismeri a szenvedélyeit, ismeri a korlátait, tudja, mit szeret, és nagyon ért a színészekhez, hiszen ő maga is az volt. Szeretek vele dolgozni, mert nagyon szórakoztató feladatokat ad, pontosan tudja, hogyan kell nyomkodni a gombjaimat. Világot teremtő alkotó, pontosan ezt várod el egy rendezőtől. Azt akarod, hogy megteremtse a világot, így amikor belépsz, ez a világ beszél hozzád. Dafoe és Eggers kapcsolata nagy múltra tekint vissza. Korábban olyan mesterművekben dolgoztak együtt, mint a Világító torony, az Északi és a Nosferatu. A Werewolfban Dafoe egy vadászt alakít a 13. századi Angliában, aki a vidéket pusztító fenevad nyomába ered. A további szereplők szintén Eggers bevált színészei, Aaron Taylor Johnson és Lily Rose Depp. A hazai bemutatóra pedig 2027. január 7-én kerül majd sor. Gimme, gimme, gimme.

A Delelőtt filmajánlóval folytatjuk már is. A Szigetszentmiklósi Nádasdi Filmszínházban jövő héten szerdáig minden nap 19 órától megnézhetitek az Oak Street vége című fantasyt. Lehetetlen? Mégis megtörténhet. A meghökkentő látványvilágú, izgalmas film nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros családja, maguk sem értik miért, házastul, kertestül, autóstul visszacsúszik az időben vagy 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg, és a négytagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni. A film főszerepében Anne Hathaway-t és Ewan McGregort láthatjuk. A rendező pedig David Robert Mitchell. A Nádasdi Filmszínház pedig vetíti jövő héten szerdáig minden nap 17 órától a Moxi Cica Nagy Utazása című animációs filmet is, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Oak Street vége pedig 16 éven aluliaknak nem ajánlott. További információért látogassatok el a nadasdifilmsinhas.hu oldalra. Jó mozizást és kellemes szórakozást kívánok mindenkinek! Istip!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
3: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
2: És igény szerint otthonába szállítjuk.
3: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
2: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
3: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Helyettesítésekkel látják el a házi orvosi rendeléseket Halásztelken. Helyettesítő orvos látja el dr. Dankai Herriert a házi orvos rendelését augusztus 28-áig Halásztelken. Ebben az időszakban dr. Gyöngyösi Gabriella fogadja a betegeket a Kisgyár utca 37-es szám alatti rendelőben a megszokott rendelési időben. A rendelés hétfőn 14 és 18 óra, kedden 8 és 12 óra, szerdán 14 és 18 óra, csütörtökön 8 és 12 óra, pénteken pedig 10 és 14 óra között zajlik. A következő időszakban augusztus 31-e és szeptember 4-e között szintén helyettesítés várható. Ekkor dr. Kisbatta Adél helyettesíti dr. Dankai Herriettet, a rendelés pedig a Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben a megszokott időpontokban történik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelési idők a helyettesítés alatt változatlanok maradnak. Természetes módszerekkel erősítik az immunrendszert. Az őszi időszakra készülve ismét életmódváltó klub foglalkozást rendeznek a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az immunerősítés ősszel is természetesen című interaktív program augusztus 26-án 17 órakor kezdődik. Bolláni Jakab Barbara, az alkalom előadója rádiónknak elmondta, hogy már harmadik alkalommal tart hasonló foglalkozást. Kiemelte, hogy az interaktivitás ezúttal is fontos szerepet kap, és minden alkalommal igyekeznek új, aktuális, az egészséges életmódhoz és az immunerősítéshez kapcsolódó témákat, praktikákat bemutatni.
6: Bevonjuk a mézet, hiszen az őszi téli időszakban nagyon sokan használjuk a mézet, és ezt természetes eszenciákkal keverve, vegyítve, eszméletlen jó, hogy minősítő dolgokat lehet csinálni belőle. De készítünk természetes takarítókendőt, ami ráadásul egy ilyen újrahasznosított történet lesz, és készítünk egészséges kokuszgolyót, mert ezen az eseményen minden alkalommal alkottunk valami olyan kis nasit, rákcsánivalót, amit mi magunk is el tudunk készíteni. Természetes anyagokból van, és erősíti az immunrendszerünket.
5: Tudatosabb életmódra ösztönöznek a foglalkozások. Bolláni Jakab Barbara hozzátette, egyelőre még nem kiemelkedő az érdeklődés az életmódváltó klub foglalkozása iránt, ugyanakkor sokan nyitottak a természetes és tudatos megoldásokra. Az előadás vezetője kiemelte, tapasztalatai szerint sokkal egyszerűbbnek tartják, ha a szükséges tisztítóeszközöket vagy élelmiszereket készen megvásárolják az üzletekben. Hozzátette ugyanakkor, hogy akik már részt vettek hasonló foglalkozáson, azok közül többen megváltoztatták a hozzáállásukat. A résztvevők a későbbiekben tudatosabban választanak és igyekeznek a természetesebb, saját maguk által is elkészíthető megoldásokat előnyben részesíteni.
6: Ha elindul már egy ilyen rendezvény, akkor annak már az a következménye, hogy biztos, hogy elkezd benne valami változni, és elkezd valamit másképpen csinálni otthon, de nagyon-nagyon nehéz bevonzani az embereket. Érdeklődő van mindig, tehát tömegek nincsenek, de az tény, hogy akik viszont ott vannak, azok annyira nyitottak, és annyira jó hangulatú, és annyira közreműködő emberkék, hogy nagyon-nagyon jó hangulatú események szoktak ezek lenni.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Program ajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
1: 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. James Cameron nagy sikerű sci-fi franchise-ának negyedik felvonása, az Avatarról van szó, alapjaiban rázza majd meg Pandora világát. Bár a tavaly decemberben bemutatott harmadik rész az Avatar tűz és hamu után felmerültek kérdések a folytatásról, a főszereplő Sam Worthington már olvasta a forgatókönyveket. A színész elárulta, hogy a negyedik epizód a személyes kedvence, mert teljesen új alapokra helyezi a történetet. A cselekmény egy jelentős időugrással dolgozik majd, ami komoly változásokat hoz a Navik és az emberek háborújában. Azt már tudjuk, hogy a következő rész már zöld jelzést kapott, azonban a legutóbbi rész gyengébb fogadtatása miatt a stúdiónak csökkentenie kell a költségvetést. Az Avatar tűz és hamu befejezése nyitva hagyta a kaput Jake Sully történetének folytatása előtt. Sam Worthington a CBS Mornings műsorában osztott meg egy izgalmas részletet az Avatar 4-ről. Elmondta, hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy már elolvashatta a negyedik és az ötödik rész forgatókönyvét. A színész szerint a következő felvonás olyan elemeket vezet be, amelyek hatalmas változást jelentenek a filmek eddigi világához képest. A filmet tervek szerint 2029. december 19-én mutatják be a nagy érdemű előtt, de addig még meg kell oldani a stábnak egy komoly kihívást, ahogy említettem, jelentősen vissza kell vágni a költségvetést.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A videójáték adaptációk új korszakát éljük. A Legendary Pictures és a Paramount októberben moziba kerülő Street Fighter című filmje pedig nem is próbálja véka alá rejteni, honnan származik. A film főszereplője a Ken Masters alakító Noah Centineo a Happy Sad Confused című podcastban mesélt a produkcióról, és elárulta, a film nem csak tiszteletben tartja az eredeti anyagot, hanem szándékosan rá is játszik. Több száz húsvéti tojást, azaz emlékezetes beszólást, és a játékban sikerrel alkalmazott legendás harci mozdulatot kínál majd a rajongóknak. A színész kiemelte, hogy a Kitao Sakurai által rendezett alkotás pontosan tudja magáról, mi akar lenni, és ennek megfelelően se több, de nem is kevesebb egy jól sikerült vígjáték adaptációnál. Látványos, elképesztően magas fordulatszámon pörgő akcióbomba, amely nem veszi véresen komolyan magát, mégis hatalmas tisztelettel nyúl a játékot fejlesztő Capcom klasszikus franchise-ához. A színész maga is ezeken a videójátékokon nőtt fel, így személyes érintettsége okán is különösen fontos volt számára, hogy a legapróbb részletekig minden hiteles legyen. A jellegzetes ütésektől és rúgásoktól kezdve egészen odáig, ahogy a karakterek keményen beszólnak egymásnak. A film hazai bemutatójára idén október 15-én kerül majd sor.

0: A legfrissebb filmes híreket követően rövidesen térségi hírösszefoglalót hallhattok majd itt az FM 107 egészen. Töltsétek velem a következő órát is, szó lesz majd egy olyan komédiáról, amelyet októberben láthattok majd Sziget-Szent Miklóson, a főszerepben Hernádi Judittal és Kertnandrással.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon online

0: részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés. Felújítási munkálatok miatt egy hónapra bezár a határút 3-as szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Szigetszentmiklóson. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az épület augusztus 17-től szeptember 17-ig nem fogadja a betegeket. A felújítás ideje alatt a 2-es számú gyermekorvosi körzet, amelynek orvosa dr. Kovács Andrea, valamint a 4-es számú körzet, amelyet dr. Berta Csilla lát el, ideiglenesen a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben tartják meg. Az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás időtartama alatt a gyermekorvosi ellátást az ideiglenes helyszínen vegyék igénybe. Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett élhető bolygó zöld hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az Aries Nonprofit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához. Pénteken a rockzene kedvelőit várják Szigetszentmiklósra. A Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált követően augusztus 21-én pénteken immár 22. alkalommal rendezik meg a Rock Sziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, délelőtt és kora délután a tehetségkutató élődöntőjét tartják, amelyen 8 zenekar méri összetudását. Ezt követően 17:30 után ismert rockzenekarok is színpadra lépnek. A rendezvény részletes programjáról a rocksziget.com oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
5: Idén 8 zenekar fogja megmérettetni magát ebben a versenyben, a zsűri már felkészült, már várja őket, amikor pedig véget érnek majd a versenyszámok, akkor pedig elkezdődik a fellépőknek a sora, akiket a végén úgymond zárásként a Zanzibar együttesnek a koncertje fog majd zárni. Ők koronázzák meg az idei Rock Sziget Fesztivált.
4: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc Együttes. Az augusztus 16-ai Szigetszentmiklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth Bálon láthatott először a közönség. Hídvégi Éva, a táncegyüttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre. Ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó Néptánc Együttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
6: Ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lehet majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek. Most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ing megjelenik, és ugye a párvalányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükben.
4: A Kéve Néptánc Együttes is bemutatkozott a Summerfesten. A Napraforgók mellett a ráckevei Kéve Néptánc Együttes szereplése és évek óta hagyományos része a Szigetszentmiklósi Summerfest magyar gálájának. Kakuk Pál, a táncegyüttes vezetője rádiónknak elmondta, nagy öröm számukra, hogy a nemzetközi vendégegyüttesek Grúzia, Szlovákia és Chile táncosai mellett ismét bemutathatták saját táncaikat a közönségnek. Hozzátette, idén két különböző műsorral készültek a fesztiválra.
7: Minden esztendőben készülünk új koreográfiákkal, mindig egy más fajta táncol. Az idén két koreográfiát készítettünk, kalocsai táncokat, ami egy gyönyörű szép viseletben, eredeti viseletben fogunk előadni, és egy ördöngős füzesi erdélyi tánc

0: készült. Ezzel a két koreográfiával fogunk a mai napon bemutatkozni.
1: Az eső sem most el a Parnograszt koncertjét. Az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Sziget-Szentmiklósi Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpadi előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségjázigazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
2: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végigvárta az egészet. Van, aki végig esőkabátban, biztos, ami biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
1: Időjárás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre többfelé nyugatira, észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Délutára 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
4: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
5: Hallgassátok meg a legfrissebb közlekedési információkat itt a Lakihegy Rádióban. Ne felejtjétek, hogy az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház ma tartja a Rock Sziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivált, a programhoz kapcsolódóan pedig lezárásokra kell számítani. A program helyszíneként üzemel, ezért ideiglenesen lezárásra került holnap este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló. Várhatóan augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órától lehet ezeket újra használni. A szervezők a gépjárművel közlekedőktől türelmet és megértést kérnek. A térkép szerint jelenleg folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Nincs torlódás az 51-esen Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány és Majos háza mellett sem. További jó utat mindenkinek!
3: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, aki a Lakihegy Rádiót hallgatja. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és ahogy ígértem, nem sokára beszélünk egy olyan színházi komédiáról, amelyet októberben láthatok majd Sziget-Szentmiklóson, a főszerepben pedig Kernádi Judit és Kern András látható.

0: Qué bonita volevo, qué bonita volevo. Nana de mayo, nana nana nana nana nana de mayo. Vea pa que aprendas.
1: Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangversenytermében október 18-án délután 5 órakor kezdődik majd a Kalamazó című komédia. A főszerepben Hernádi Judit és Kern András. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó. Pedig az ember sosem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg, a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát, a közös jövőhöz bizony még az ő korukban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. Különösen így a Hernádi Kert párossal. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt. Ez lesz tehát Sziget-Szent Miklóson az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangversenytermében a Kalamazó című komédia október 18-án délután.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban augusztus 21-én. Ma pedig Tökölön folytatódik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál. A művelődési központnál nemrég kezdődtek el a gyerekprogramok. Népi játszótér, játszóház, kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, ugrálóvár, hordóvonat és még nagyon sok minden más. 17 órakor kezdődik ma a Csiga Duó gyerekműsora, 19.30-tól pedig az Egyházban sokszínűen című nemzetiségi gálaműsor. Tököli művészeti csoportok és meghívott együttesek bemutatóját láthatjátok. 21.30-tól pedig a rendezvénysátorban kezdődik a Rácbál, a zenét pedig a Kóló zenekar adja. Holnap délután 2 órától ismét lesznek majd gyerekprogramok, 17 órától pedig a Belvárosi Betyárok zenekar gyerekműsorát láthatjátok majd. 19.30-tól kezdődik majd a Magyar Állami Népi Együttes műsora, 21 órától pedig a fesztivál záró buli a rendezvénysátorban. További információt a Művelődési Központ Facebook oldalán találhattok. Tökölön tehát folytatódik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál egészen holnapig.

0: And we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
2: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
3: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
4: Lucky Egy Rádió, FM 107.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
7: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
6: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
7: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
6: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
7: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
6: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
8: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
9: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
8: Szaladok is, főnök úr.
10: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Ez reklám volt.
11: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbfejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltó egyeslet felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyeslet támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Elkezdik pótolni a korábban kivágott közterületi fákat Dunavarsányban. Jelenleg is zajlik az érintett ingatlan tulajdonosok igényeinek felmérése. Az önkormányzat hivatalos felületein arra hívta fel a figyelmet, hogy a felső vezeték miatt egyes területekre csak kisebb méretű növényeket tudnak telepíteni, máshol viszont az adottságok függvényében nagyobb példányokat is lehet ültetni. A város vezetése mellett arról értesítette a lakosságot, hogy a megadott szakmai szempontok alapján összesen 6 féle faj közül választhatnak az online kérdőívben. Az ültetést követően elengedhetetlen a fiatal fák utógondozása, ezért a településen élők közös felelőssége azok rendszeres öntözése, valamint az öntözőtányér gyommentesítése. Részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu oldalon érhető el. Országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor. Erről Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy a tanév végétől induló program 10 héten keresztül biztosít tartalmas elfoglaltságot a gyerekeknek. Kerekes László kiemelte, tudomása szerint az országban máshol nem szerveznek ilyen hosszú időtartamú tábort. A program költségeihez a Szigetszentmiklósi önkormányzat is hozzájárul, így a résztvevő gyermekek családjainak a táborért csak az étkezési díjat kell megfizetniük.
1: Egyedülálló az országban, azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábort. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila általános iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek, és minden héten tematikus programjaik vannak. Ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani.
12: Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket a Laffert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetében nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
13: Minden hónapban, ugyanúgy, hogy a tavaszi idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni. Természetesen összesen úgy, hogy a gyermeketnek érthető, szerethető és játszható lehessen a baktai múltja. A mostani Indián klubnál például Baktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
4: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra.
5: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: megkérdeznek, mondd el te is. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, ma pedig mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, azonban a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. 34 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk majd, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, de a nap első felében nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen. Számottevő csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutatnak majd a hőmérők a hét utolsó napján.

augusztus 21-én, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Jöjjenek most a legfrissebb orvos meteorológiai infók. Ma időjárási front nem lesz felettünk, elsősorban a kánikula terheli meg a szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség és álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen. A következő napokban a pollen koncentrációja tovább fog emelkedni, és egyre több felé érheti el a magas szinten.

0: Kedves telelő hallgatók, én mára megköszönöm a figyelmeteket, az elmúlt 5 órában Petró Kereszt hallhattátok, legközelebb hétfőn ugyanitt, ugyanezebben az órákban rádiózhatunk majd együtt. További szép napot és persze kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindenkinek.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt

0: Valamivel érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, lásd többet a világból.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Lakóházakat is orosz drón támadás ért Ukrajnában. Ausztriában rongált és lopott autókat egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok, és az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap ugyanis Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozlodui erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a 2 működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoznak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
2: Időjárás.
3: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, közlekedünk. Sziget-Szent Miklóson ma tartják a Rock Sziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált. A programokhoz kapcsolódóan forgalomkorlátozásra kell számítani. A rendezvény helyszínéül szolgáló Szent Erzsébet téri parkolókat, valamint a Városi Könyvtár és a Közösségi Ház előtti parkolókat lezárták. Augusztus 23-án vasárnap nyitják majd meg újra. A megnövekedett gyalogos forgalom miatt fokozott óvatossággal közlekedjetek a helyszín közelében. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
4: Helyben vagyunk. Ez a Lakihegy Rádió. Nagyon kellemes, szép pénteket kívánok. Jó hosszú hétvégét, hiszen a 4 napos hosszú hétvége második napja a mai. Augusztus 21-én a Sámueleket és a Hajnákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Én Szendi Hajni vagyok, és ma is a jövő héten Petyko Ágit helyettesítem. Rádiózzunk együtt. A következő pár pár órában. Hamarosan jön a névnaptár és a kalendár.

Ez a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, egészen pontosan ez már meg is történt. Felújítási munkálatok miatt ugyanis egy hónapra bezár a határút három szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Szigetszentmiklóson. Az önkormányzattól megtudtuk, hogy szeptember 17-ig nem fogadják itt a betegeket. A felújítás ideje alatt a kettes számú gyermekorvosi körzet orvosa Kovács Andrea, valamint a négyes számú körzet, amelyet Berta Csilla lát el, idéglenesen a Remete utca 9 szám alatti Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben fogják tartani a következő időszakban is. Éppen ezért az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás alatt a gyermekorvosi ellátást ezeken az idéglenes helyszíneken vegyék igénybe. További részletek a lakihegyradio.hu-n.

Ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én, tehát ma este a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király Musical betétdalait adja elő. Emellett felcsendül majd a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olai Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. További részletek folyamatosan itt a Lakihegy Rádióban. A programhoz jó szórakozást kívánok!

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hamarosan kezdődik a lomtalanítás Pesterzsébeten. A Mohu Budapest által közzétett adatok szerint a 20. kerületben augusztus 23-a és szeptember 3-a között zajlik az elszállítás. A közlemény szerint a lakók a körzetenként meghatározott napon este 6 óra után helyezhetik ki a feleslegessé vált tárgyakat a közterületekre. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során több hulladék típus nem helyezhető ki. Egyebek mellett tilos kommunális hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot, elektromos berendezéseket vagy veszélyes hulladékot a lomok közé tenni. Kiemelték azt is, hogy a fa hulladékot elkülönítve kell kihelyezni. A szelektíven gyűjthető anyagok közé tartoznak például a deszkák, lécek, forgácslapok, raklapok és lapra szerelt bútorok egyes elemei. Ugyanakkor a kárpitozott bútorok, az MDF és HDF lapok, valamint a fanyílászárók nem sorolhatók ebbe a kategóriába. Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó néptánc együttes. Az augusztus 16-ai Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth Bálon láthatott először a közönség. Hídvégi Éva, a táncegyüttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre. Ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó néptáncegyüttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
7: Ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lehet majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek, most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ing megjelenik, és ugye a árvalányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
6: Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
8: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomásszervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a születi felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a születihalásztelek@gmail.com e-mail címen.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 20:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

augusztus 21-e van, ne felejtsük el, hogy ma a Sámuelek ünneplik névnapjukat, de köszönhetjük ma a Sámukat, a Hubákat és a Mirjamokat is. Na hát a Sámuel névnapját elsősorban azok ünneplik, akik a Bibliából ismert prófétáról kapták a nevüket. Sámuel neve héber eredetű, jelentése Isten hallgatott rám, vagy Isten meghallgatott. A névhez kapcsolódik a hit és az elkötelezettség szimbolikája, hiszen Sámuel próféta fontos szerepet játszott Izrael történetében, mint Isten hírnöke és a bíró. A Sámu név azonos gyökerekkel rendelkezik, és egy picit rövidebb. A Mirjam névnap szintén augusztus 21-én van, ez a név héber eredetű, a jelentése vitatható. Egyes források szerint tenger vagy felmagasztalt lehet. Mirjam neve a Bibliában Mózes nővérére utal, aki a nép vezetői mellett fontos szerepet töltött be, így a név az erő, a bölcsesség és a gondoskodás szimbóluma. Ezen a napon sok családnál hagyomány, hogy a rokonok, barátok üdvözlőlapokkal, apró ajándékokkal vagy virágcsokorral köszöntik a névnaposokat. Tegyünk mi is így!

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a kalendáriummal. Augusztus 21-e van, ma Sámueleket köszönhetjük fel. Az első dátumunk 1959, amikor is Hawaii hivatalosan az Amerikai Egyesült Államok 50. tagállamává vált. Ez az esemény jelentős mérföldkő volt az amerikai történelemben, hiszen a Csendes-óceán térségének stratégiai és gazdasági jelentőségét erősítette. Hawaii gazdag kultúrája és természeti szépségei révén gyorsan turisztikai központtá vált. Az államhoz tartozó szigetek lakossága vegyes etnikai háttérrel rendelkezik, ami különleges kulturális összetételt eredményezett. A csatlakozás óta Hawaii politikailag és gazdaságilag is integrálódott az Egyesült Államokba. Az esemény emléke ma is fontos ünnep a helyiek számára. Ezen a napon indult el az Apollo 7 küldetés, egészen pontosan annak előkészítése. 1968-ban indította ezt el a NASA, az első emberes repülés lett az Apollo program keretében. A küldetés célja a modulok tesztelése, hosszabb űrutazások előkészítése volt a holdra szállás előtt. A legénység tagjai alapos kiképzésen és szimulációkon vettek részt, hogy siker legyen. Az Apollo 7 a NASA történetének fontos mérföldköve lett, mivel bizonyította az űrhajó és a berendezések megbízhatóságát. Ez az előkészület hozzájárult a későbbi sikeres holdmissziókhoz. Elindult a Magyar Televízió Napló című műsora 1986-ban ezen a napon. A program a közéleti és társadalmi eseményekről számolt be, kiemelve a politikai és kulturális híreket. A Napló hosszú éveken át meghatározó médium lett, sokak számára hiteles információforrást jelentette. A műsor különleges figyelmet fordított a riportokra és a személyes történetekre. A nézők megszokhatták a részletes elemzéseket, interjúkat. Ez az esemény a magyar televíziós történetének egyik legemlékezetesebb pillanata volt. Folytassuk 1991-el, amikor is Lettország kikiáltotta függetlenségét hivatalosan a Szovjetuniótól. Ez az esemény a balti államok történelmében mérföldkő volt, a régió politikai átalakulását jelezte. Elindult nagy változás, valami nagy változás. A függetlenség lehetővé tette Lettország számára a demokratikus intézmények kiépítését és a gazdasági reformok megindítását. Az ország új nemzeti zászlót, hivatalos nyelvet vezetett be. A nemzetközi közösség gyorsan elismerte Lettország önállóságát. Az augusztus 21 azóta nemzeti ünneppé vált a letteknél, ezen a napon van náluk a függetlenség napjának emléknapja. Ezen a napon 2011-ben Magyarországon átadták az M6-os autópálya új szakaszán. Ez egy jelentős szakasz volt, az új útvonal célja a Dél-Dunántúl jobb elérhetőségének biztosítása volt, csökkentve az utazási időt a régióban. Az autópálya hozzájárult a gazdasági fejlődéshez, különösen a logisztikai, ipari beruházások területén. És végül 2019, ezen a napon rendezték meg Budapesten a Nemzetközi Ifjúsági Konferencián, amelyre több száz fiatal érkezett a világ különböző országaiból. A konferencia fő témája a fenntartható fejlődés, az innováció és a társadalmi felelősségvállalás volt. A résztvevők workshopokon, előadásokon, interaktív foglalkozásokon vehettek részt. A rendezvény célja a fiatalok inspirálása és a globális kapcsolatok erősítése volt. Ez volt már a kalendárium.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, megnyílt egy különleges kiállítás, a cifraszűr hagyományait mutatják be. A magyar népművészet egyik ikonikus darabja a cifraszűr, és ezt nézhetjük meg Sziget-Szent Miklóson a Summerfest Hungarikum kiállítás keretén belül. Az Aula galériát kell keresni. A cifraszűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományát őrzi. Érdemes megnézni ezt, szeptember 13-áig meg is tehetjük a Tököli úton. Természetesen a kiállítás ingyenesen látogatható. Folytatjuk a hírekkel.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Fotós dekor. Hol is van? Ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
6: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
8: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diák igazolvány felmutatása

0: Összesen 4-en vesztették életüket, 4-en megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap ugyanis Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoznak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
1: Időjárás.
0: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, közlekedünk, forgalomkorlátozás lépett életbe az 51-es főúton a Bugyi elágazás átépítése miatt. Lezerták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A korlátozás idején a MÁV-Volán autóbuszjáratai terelő útvonalakon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterület környezetében fokozott figyelemmel a kihelyezett jelzések és sebességkorlátozások betartásával haladjanak. Indulás előtt tájékozódjatok az aktuális forgalmi helyzetről, illetve az útvonaltervezőt is érdemes használni. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. A 107 egészen. Én Szendi Hajni vagyok, további kellemes, szép, hosszú hétvégét kívánok. 2026. augusztus 21-e van ma. A Sámueleket és a Hajnákat köszönhetjük fennévnapjuk alkalmából. Megyünk tovább. Hamarosan adok egy-két tippet, hogy mit csináljunk akkor, ha leégett az étel, és ritka rondán néz ki az edényünk.

Helyben vagyunk, ez a Lakihegy Rádió lakossági fórumot tart Taksony Nagyközség önkormányzata az új település terv készítésével kapcsolatban. Mindez augusztus 24-én, tehát hétfőn lesz majd délután 4 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A település terv célja, hogy meghatározza Taksony fejlődésének irányait, valamint a településrendezési és településképvédelmi szabályokat. Az önkormányzat a tervezési folyamat kezdeti szakaszában is szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit, valamint fejlesztési javaslatait. Nos, azt szeretnék, ha minél többen elmennének és belefolynának az egyeztetésbe, segítenék a település jövőjének alakítását. Erre lesz tehát lehetőség augusztus 24-én hétfőn

Ez a Lucky Hegy Rádió, és egy nagyon különleges klubot keresünk most föl. Megint lesz Baktai Indián Klub. Dunaharasztiba várják az érdeklődőket. Legközelebb augusztus 29-én szombaton ekkor szervezik meg az utolsó nyári foglalkozást. A helyszín a Laffert kúria lesz. Köszegi Zsoltot is megkérdeztük egyébként, aki azt mondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetébe nyerhetnek majd bepillantást. Az intézmény program szervezője hozzátette, hogy a program sorozat ősztől változatlanul folytatódik majd. A Köszegi Zsolttal készült beszélgetés is meghallgatható a lakihegyradio.hu-n.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tolózárakat cserélnek, vízkorlátozásra készülnek Ráckevén. Meghibásodott tolózárakat cserél a Daköv Kft. Ráckeve közműves ivóvízelosztó hálózatán. A munkálatok első ütemben az Erzsébet tér 1, 2 és 3-as számú tolózáraktáit érintik. A tájékoztatás szerint augusztus 24-én reggel 8 és délután 2 óra között az akták környezetének feltárása miatt időszakos vízhiányra és nyomásingadozást lehet számítani. Augusztus 25-én reggel és délután 4 óra között teljes vízkizárás várható a gépészeti munkálatok miatt, míg augusztus 26-án reggel 8 és délután 2 között ismét teljes vízkizárás lesz a szerelvények és tolózárak cseréje miatt. A vízellátás biztosítására a város több pontján IBC tartályokat helyeznek ki. Egy-egy tartály lesz elérhető a Vörösmarty utcai Szivárvány óvodánál, a Gábor Áron utcai Gólyafészek bölcsödénél és a Kazinci utcai Idősek otthonánál, míg a Kossuth Lajos utcai Ady Endre gimnázium központi konyhájánál 2 tartály áll majd a rendelkezésre. Helyettesítésekkel látják el a házi orvosi rendeléseket Halásztelken. Helyettesítő orvos látja el dr. Dankai Herriett a házi orvos rendelését augusztus 28-áig Halásztelken. Ebben az időszakban dr. Gyöngyösi Gabriella fogadja a betegeket a Kisgyár utca 37-es szám alatti rendelőben a megszokott rendelési időben. A rendelés hétfőn 14 és 18 óra, kedden 8 és 12 óra, szerdán 14 és 18 óra, csütörtökön 8 és 12 óra, pénteken pedig 10 és 14 óra között zajlik. A következő időszakban augusztus 31-e és szeptember 4-e között szintén helyettesítés várható. Ekkor dr. Kisbatta Adél helyettesíti dr. Dankai Herriettet, a rendelés pedig a Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben a megszokott időpontokban történik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelési idők a helyettesítés alatt változatlanok maradnak. Az eső sem most el a Parnograszt koncertjét, az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Szigetszentmiklósi Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpadi előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségjázigazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
4: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végigvárta az egészet. Van, aki végig esőkabátban, biztos, ami biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
2: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Wilt Chamberlainre emlékezünk, most az amerikai kosárlabda legendára. Ő 1936-ban született, augusztus 21-én, és fiatal korában már kiemelkedett az atlétikusságával és hihetetlen fizikai adottságával. Magassága, erőlléte miatt nagyon hamar felkeltette az egyetemi és a profi csapatok figyelmét is. Egyetemi évei alatt Kansas Egyetemén játszott, ahol gyorsan sztárrá vált. Profi karrierjét az NBA-ben kezdte, rövid időn belül a liga egyik legismertebb játékosa lett. A Philadelphia San Francisco Warriors, a Philadelphia 76 és a Los Angeles Lakers csapataiban is játszott. Híres volt elképesztő pontszerző képességéről, domináns fizikai jelenlétéről a pályán. 62-ben egyetlen egy meccsen 100 pontot szerzett, ami máig rekord. Több NBA címet is nyert, és számos All-Stars mérkőzésen szerepelt. Karrierje során rengeteg díjat kapott, nem csak a pontszerzésben volt kiváló, hanem lepattanókban és blokkolásban is kiemelkedett. A pályán kívül is aktív volt, szívesen vett részt üzleti vállalkozásokban és filantróp tevékenységekben. A média és a rajongók körében is legendává vált. Ikonikus személyiség volt. Sokan tisztelték a sport teljesítménye mellett, humánus és közvetlen személyisége miatt is. A játékot művészetként kezelte, gyakran hangsúlyozta a kreativitás fontosságát a kosárlabdában. Élete során több sport és életfilozófiai interjút is adott, amelyekből inspirációt merítettek a fiatalabb generáció tagjai. Egyébként 1999-ben hunyt el. Egyszer azt mondta a sikertitka, hogy mindig a lehetetlen tűz ki célul, és soha ne elégedj meg kevesebbet.

0: Flakihegy Rádió, FM 107.
1: Utálatos dolog az, amikor az ember főz, és akkor a lábas alján leég a kaja. Hát kérem szépen, ezt kisúrolni nem egyszerű történet, ráadásul még szaga is van. Én a nagymamámtól tanultam azt, hogy ha így leég, akkor egy kis vizet kell fölrakni a tűzhelyre, és abban el kell kezdeni ezt főzögetni, hogy valamennyire a leégett kaja kijöjjön. Minden esetre nincs szükség arra, hogy az ember maró vegyszerrel támadja a rozsdamentes edényt, csak azért, mert leégette a kaját. Állítólag, hogyha összekeverünk citromot, vizet, sót és mosószódát, akkor mindenféleképpen jót teszünk az edénynek és magunknak is. Nyomjuk ki egy egész citromlevét és öntsük a lábasba. Aztán tegyünk hozzá egy deci vizet és egy evőkanál sót, amit elkeverünk. Ezután karikázzunk fel másik két citromot és fektessük a szeleteket az edény aljára. Az a jó, hogyha a lábas égett felületét egészben elfedik a karikák, ezért, hogyha az edény nagyobb valamivel, több citromra, ső vízre és több citromkarikára is szükségünk lehet. A citrusos keverék helyezzük a tűzhelyre, és lassú tűzön kezdjük el melegíteni. A hő hatására a citrom ereje működésbe lép, a folyadék pedig felásztatja az égett réteget. Fontos, hogy a láng ne legyen erős, mert a kevés folyadék hamar felforr, elpárolog, és ezt nem vesszük észre, akkor még a száraz felületre még jobban ráég az amúgy is odaégett étel. Amikor a mix felforrt, húzzuk félre, és hagyjuk, hogy langyosra hűljön. Amikor kihűlt, zúdítsuk ki a lábas tartalmát. És ekkor jöhet a mosószóda. Szórjuk be a felületet, és hagyjuk, hogy a szóda ereje feloldja a szennyeződést. Az alaposan fellazított égett réteget egy egyszerű mosogatószivacsos mosással eltávolíthatjuk. Ha ez mégsem sikerül elsőre, ismételjük meg a műveletet.

0: Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Lakihegy Rádióban, de előtte még a Disney Piknik koncertje kapcsán egy-két fontos információ. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit, ugyanis Dunaharasztin majd augusztus 28-án a Laffert Kúria kertjébe. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak rajzfilmekből jól ismert slángereket adnak majd elő, hanem tematikus kvíz estet is ők fogják majd vezetni. Az est folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajjánna, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangoznak majd el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány, vagy éppen az Anasztázia. Hát itt a négy napos hosszú hétvégén újra lehet nézni ezeket, hogy a kvíz mindenkinek jól menjen.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Terrorista szabotásnak tartja a Kreml az északi áramlat elleni robbantásokat. Összefüggő kerékpárút hálózat jön létre Győr és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ismét terrorista szabotás akciónak nevezte az észre.

0: Körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve iskolákat, kórházakat és az infrastruktúrákat támadta. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt. Leó pápa szombaton találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. Este Rimini kikötőjében misézik. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Itthon vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Időjárás.
0: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Szombaton túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, közlekedünk. Sziget-Szent Miklóson ma tartják a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált. A programokhoz kapcsolódóan forgalomkorlátozásra kell számítani. A rendezvény helyszínéül szolgáló Szent Erzsébet téri parkolókat, valamint a Városi Könyvtár és a Közösségi Ház előtti parkolókat lezárták. Augusztus 23-án vasárnap nyitják majd meg újra. A megnövekedett gyalogos forgalom miatt fokozott óvatossággal közlekedjetek a helyszín közelében. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
1: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Helyben vagyunk, ez a Lakihegy Rádió, további nagyon kellemes, szép, hosszú hétvégét kívánok, én Szendi Hajni vagyok, remélem ezt az órát is együtt töltjük itt a 107 egészen. Hamarosan olyan filmekről lesz szó, amelyek kasszasikernek bizonyultak, de nagyon sokba került az elkészítésük.

kevés olyan étel vagy ital lenne, amit ha így elém raknának, hogy na kivettük a Star Wars filmekből, vagy azok valamelyik előzményéből, akkor én azt megenném. De hát van, aki bátor. A való életben is elkészítették Obi-Wan koktélját a klónok támadásából, és állítólag ritka undorító lett. A Jedi Mester förtelmes ízlésről tett tanúbizonyságot, amikor italt rendelt az előzmény trilógia második részében. Elkészítették a valóságban is azt a koktélt, amit Obi-Wan Kenobi, ugye a filmben Ewan McGregor rendelt a bárban. A klónok támadás egyik jelenetében, amikor Padmé életére törő fejvadászt üldözik. Valószínűleg ekkor a Jedi Mester számára nem az volt a legfontosabb, hogy finom legyen előtte az ital, azonban a rendelését így is feltűnően rosszul választotta meg. Nos, kiderült, hogy az Obi-Wan által rendelt ital a valóságban undorító. A film univerzumában Jada Juice-ként csúfolt ital tisztes neve Andriz és a Bata nevű képzeletbeli állat bőréből készült. Ezt helyettesítette be youtuber szárított marhahúsra, majd hozzáadott vodkát, viszkit, aroma keserűt, illetve megszörpöt is. Hát ha valakinek még nem imelyeknál gyomra, akkor tudja, hogy az ital helyes tálalása úgy néz ki, hogy abban még egy egész szárított marhacsíkot is bele kell rakni. Hát

0: Kihegy Rádió, és azokhoz szólok most, akik szeretnek írni, mert hogy vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Még van idő írni, szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is szívesen fogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További részletek többek között a lakihegyradio.hu-n. Sok sikert!
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvencek.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Sok napsütés lesz, néhol zivatarokkal. Ámokfutó támadt iskolásokra Svédországban. Irányított közbeszerzésről beszél a Fidesz az állami ünnep kapcsán. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Azt továbbra sem tudni, hogy hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter is érkezett a helyszínre. Őrizetbe vették annak a szlovák csoportnak a tagjait, akik megtámadtak egy indiaiakból álló társaságot Nyitrán. Egy a helyi egyetemen tanuló fiatalember úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. Több politikus is

0: Sziget-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Csak nem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincs színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftverfrissítés miatt hívták vissza. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult.
1: Időjárás.
0: Itthon a hétvégén túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, közlekedünk, forgalomkorlátozás lépett életbe az 51-es főúton a Bugyi elágazás átépítése miatt. Lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A korlátozás idején a MÁV Volán autóbuszjáratai terelő útvonalakon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterület környezetében fokozott figyelemmel, a kihelyezett jelzések és sebességkorlátozások betartásával haladjanak. Indulás előtt tájékozódjatok az aktuális forgalmi helyzetről, illetve az útvonaltervezőt is érdemes használni. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
2: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: További kellemes szép hosszú hétvégét kívánok, remélem mindenkinek jól telik, és még bőven van belőle hátra. Augusztus 21-e van, ma a Sámueleket és a Hajnákat köszönhetjük fel. Szombaton a Menyhértek, vasárnap a Bencék, hétfőn pedig majd a Bertalanok következnek. Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt ezt az órát is. Hamarosan arról is szó lesz, hogy milyen időre készülhetünk.

this. Helyben vagyunk, ez a Lakihegy Rádió. Elkezdik pótolni a korábban kivágott közterületi fákat Dunavarsányban. Jelenleg zajlik az érintett ingatlan tulajdonosok igényeinek felmérése. Az önkormányzat hivatalos felületein arra hívta fel a figyelmet, hogy a felső vezeték miatt egyes területekre csak kisebb méretű növényeket telepítenek, máshol viszont az adottságok függvényében nagyobb példányokat is lehet ültetni. A városvezetés erről értesítette tehát a lakosságot, fontos, hogy a megfelelő szakmai szempontok alapján 6 féle faj közül választhatnak az online kérdőívben. Az ültetést később feltétlenül a fiatal fák utángondozása követi, ezért a településen élők közös felelőssége azok rendszeres öntözése és az öntöző tányér gyommentesítése. További részletek a dunavarsany.hu-n.

ez a Lucky Hegy Rádió helyben vagyunk. Azt gondolom, hogy már annak a darabnak a címe is vicces, ami nyilvánvalóan jó kikapcsolódást fog majd ígérni. Dunaharasztiban mutatják majd be az Add kölcsön a feleséget című izgalmas francia vígjátékot. Az érdeklődőket augusztus 30-án este várják a Laffert kúriába. Az Add kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. Jó szórakozást!

0: Csakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Éjszaka is elérhetővé válnak a Csepel-sziget települései. Augusztus 11-től új éjszakai buszjárat könnyíti meg a hazajutást a Csepel-sziget településeire. A 686-os autóbusz Kelenföld vasútállomástól minden nap 0 óra 20 perckor, hétvégenként pedig 1 óra 20 perckor is elindul Halásztelek és Szigethalom felé, és igény esetén Tökölt is érinti. Sziget-Szent Miklós továbbra is Csepel-Szent Imre térről érhető el éjszaka. Innen 0 óra 40 perckor, 1 óra 40 perckor és 2 óra 40 perckor indulnak buszok. A járatbővítés célja, hogy az éjszakai közösségi közlekedés biztonságos, kiszámítható és megfizethető alternatívát nyújtson az autózással szemben. A menetrendeket a metrók, a hívek és az elővárosi vonatok közlekedéséhez igazították, így a késő esti rendezvények és programok után is több lehetőség nyílik a hazajutást a közösségi közlekedéssel. Folytatódik a Dunai vízi program Sziget-Szent Miklóson. A nagy sikerű korábbi esemény után augusztus 29-én ismét vízi programot rendeznek Sziget-Szent Miklóson. A kezdeményezés ezúttal is a Dunára és a vízi életre helyezi a hangsúlyt. A résztvevők pedig hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak. Kis Roland, a Dunaparton található vendéglátóegység tulajdonosa rádiónknak elmondta, a rendezvény helyszíne ezúttal a hajókikötő lesz, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb hajók is kiköthessenek a mólónál, miközben a szárazföldről érkezők számára is könnyebben megközelíthetővé válik az esemény. Hozzátette, a korábbi rendezvényhez hasonlóan most is kötetlen közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az eseményt augusztus 29-én déli 12 órától este fél 9-ig rendezik meg a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőben.
9: Picit átszerveztük egyébként, mert legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra a kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Sziget-Szent Miklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttérmunka, a staff, a DJ-knek a kvázi a kijuttatása, és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő, és hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából ez egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárki.
8: Ismét a BKG Prima Sziget Szent Miklós mezét tölti magára Takács Dorina. A klub korábbi játékosa a TFSE csapatától igazol a következő szezonra a miklósi női kosaras klubhoz. Az NB1-es BKG vezető edzője Horváth Riárd szerint mindenképp az új szerzemény mellett szólt, hogy már volt a gárdánál, ismeri a légkört. Hozzátette, Takács Dorina a labdafelhozatalban, irányításban és gyűrűtámadásban is segítségére lehet a csapatnak, így valószínűleg a kezdőben számítanak rá.
10: Hát mindenképpen mindenképp az volt Dorina mellett, ugye egyrészt, hogy ő már azért volt itt, mert nagyjából tudja, hogy mire kell számítani a minden téren. Ugyan nem kapott annyi lehetőséget, hogy ugye hányathatott sorsa volt a sérülések miatt is, azért például a TF is a tavalyi szezonban egy elég eredményes csapat volt, minden nap olyan csapat feledhetett, ahol magasra van téve a lét, igazából azt várjuk tőle, hogy legyen meg az őtőre megszokhatott, hogy mondjam, agresszív védekező játékstílus, illetve azért azt gondolom, hogy megvan a képessége ahhoz, hogy egy egyszerűbb játékrendszerben elirányítson.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

végre már. Szendi Hajni vagyok, és megnyitottam egy ilyen hosszú távú időjárás előrejelzést, hogy na nézzük meg, mi a helyzet itt a meleggel, meg hogy lesz-e lehűlés. Hát kérem szépen, a jóslatok itt augusztus 28-áig szólnak, tehát majdnem az iskola kezdésig, és hát azt látom, hogy lesznek napok, amikor azért fellélegezhetünk. Holnap például átlagban délután ilyen 25 fokos csúcshőmérsékletek lesznek, majd Magyarországon közepesen és erősen felhős időszakok váltják egymást, és az ország bizonyos pontjain akár eshet is az eső, de nem jelentős mennyiségben. Augusztus 23-án ragyogó napsütés mellett 31 fok lesz majd, 24-én hétfőn 35, 25-én kedden 36, aztán úgy néz ki, hogy na akkor jön majd egy hideg front, amely záporokat, zivatarokat és lehűlést hoz. Augusztus 26-a és 28-a között 24-25 fok lesz majd elméletileg idehaza. Jason.

0: Megyünk a konyhába, és az áfonya lesz most az alapanyagunk, és hát ugye Friedrich Antal séffel már beszélgettünk a ribizliről, az egresről, az eperről, és hát közös álláspontra jutottunk, hogy volt, ami elhalálozott a kertben, és volt, ami meg nem. Hát az áfonya az egy ilyen kilódás most nálunk. Én nem is értem, miért kilódunk vele, kb. 200 van egy minimális bokron, de anyukám rájött, hogy savas föld kell neki, utána járt, tehát lehet, hogy megoldódik ez a probléma is. Nálatok ezen mi a helyzet, Anti? Szia!
1: Szia, egyetértek veled, savasföld kell én szerintem is neki. Nálam is volt két szem termés, azután akármit csináltam a következő két évben, nem tudtam már a két szemet sem megismételni. Úgyhogy ez az áfonya nem az én világom, termesztésileg. Amúgy imádom, az egyik legjobb gyümölcs a világon, én szerintem nagyon-nagyon tetszik. Ha lehet, akkor időnként jönnek, akik próbálnak eladni különböző dolgokat, például áfonyát is, van olyan ismerős, és amikor olyan ár, akkor természetesen veszek belőle, és nem csak nyersen jók ezek, hanem nagyon finom dzsemeket, lekvárokat lehet belőle készíteni. Ettől függetlenül, hogy azért képbe legyünk egy kicsit Európában, a 16. század körül kezdődött el ez az áfonya őrület, és a 20. századra lett stabil, és akkor kialakultak a különböző jobbnál jobb áfonya termővidékek. Hát például Erdély óriási áfonya termővidék, tehát ott olyan savas, olyan a közeg, ahogy hogy kimondottam, tehát nekem csak mesélték, sajnos nem voltam még ilyen áfonya ligetbe, hogy ezt láthassam, bár nagyon örülnék neki, de ott óriási nagy terület terem és termesztenek áfonyákat, de nem is onnan jött, tehát ez még ráadásul az észak-amerikai indiánok kezdték el. Tehát nagyon érdekes, hogy az indiánok ezt nem csak ették, hanem termesztették is. Tehát nem, sok mindent gondolunk az indiánokról, ők azért elég sok mindent csináltak, sőt nemesítettek különböző dolgokat, hozzájuk köthető a kukorica is, amit a nemesítés nagyon-nagyon-nagyon fejlettek voltak az indiánok a maguk szintjén. Persze nem bírták a európai által bevitt pár betegséget, úgyhogy ott megtizedelték, meg az olmot se. Úgyhogy sajnálom őket, de ez egy mellékvágány, ebből a áfonyából nem is szerettem volna ide kanyarodni. Annyi, hogy onnan származik, tehát Amerikából jött az áfonya Európába, és akkor úgy terjedt el. Persze használták sok mindenre az ételek mellett is, mint ételszínezéket, meg ruhákat színeztek ezzel az áfonyába. A ruhák színezékét nyerték ki az áfonyából.
0: Hát van benne szín, az biztos. Így kezünket van, is van, úgy megfogja, igen.
1: Igen. Maradok különben most egy kicsit a pohárdeszerteknél, és most egy áfonyás citromos sajttortás pohárdeszertet fogok még fölrakni, úgyhogy az egy kicsit, még egy kicsit savas is, édes is, mégis van benne egy kis ropogós rész is. Én szeretem a sajttortát, akkor maradjunk egy kicsit az áfonya, ha amerikai, akkor a sajttorta is egy kicsit amerikás. Úgyhogy egy ilyen kicsit amerikai jellegű, de mégis egy könnyed, egyszerű pohárdeszertet próbálok itt majd megosztani. Ebben is szintén van mascarpone, meg egy kis keksz, hát hasonló sok pohárdeszert egymásra, de mindig van egy kis csavar benne, itt az áfonya, egy kis reszelt citromhéj, vagy mézzel ízesítjük, úgyhogy jó lesz mindenképpen, merem ajánlani, úgyhogy ki kell próbálni.
0: Anti Zséf, az Amatőr Facebook oldalon ott lesz a recept és a fotó is. Anti, köszönöm szépen!
1: Nagyon-nagyon szívesen!

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Jönnek a hírek most itt a Lakihegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de mindezt az Olvasósziget Könyvklub információjával teszem, hiszen szeptember 12-én indul majd az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasósziget Könyvklubban. Ezúttal Nejló Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat. Megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Hogyha a hallgatóink közül valaki könyvrajongó, szívesen megosztaná gondolatait egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségélményt szeretne átélni, akkor érdemes elmenni az Olvasósziget Könyvklubba szeptember 12-én Szigetszentmiklóson. Én további kellemes szép hosszú hétvégét kívánok, a jövő héten még velem lehet rádiózni itt a 107,1 Petyko Ágit én helyettesítem. Remélem, hogy összefutunk az éteren át, pihentető vagy programokkal teli, vagy ezek kombinációját tartalmazó szép hosszú hétvégét kívánok. Szendi Hajni vagyok.
2: FM 107.
3: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a hetedik hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Engedj a csábításnak.
7: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
6: Wow, Aqualand.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: Átköltözik két Sziget-Szent Miklósi gyermekorvosi rendelés. Országszerte egyedülálló a Sziget-Szent Miklóson működő 10 hetes nyári tábor. Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
8: Átköltözik két Sziget-Szent Miklósi gyermekorvosi rendelés. Felújítási munkálatok miatt egy hónapra bezár a határút 3-as szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Sziget-Szent Miklóson. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az épület augusztus 17-től szeptember 17-ig nem fogadja betegeket. A felújítás ideje alatt a 2-es számú gyermekorvosi körzet, amelynek orvosa dr. Kovács Andrea, valamint a 4-es számú körzet, amelyet dr. Berta Csilla lát el, ideiglenesen a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben tartják meg. Az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás időtartama alatt a gyermekorvosi ellátást az ideiglenes helyszínen vegyék igénybe. Országszerte egyedülálló a Sziget-Szent Miklóson működő 10 hetes nyári tábor. Erről Kerekes László, a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy a tanév végétől induló program 10 héten keresztül biztosít tartalmas elfoglaltságot a gyerekeknek. Kerekes László kiemelte, tudomása szerint az országban máshol nem szerveznek ilyen hosszú időtartamú tábort. A program költségeihez a Sziget-Szent Miklósi önkormányzat is hozzájárul, így a résztvevő gyermekek családjainak a táborért csak az étkezési díjat kell megfizetniük.
9: Egyedülálló az országban, azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül

0: általános iskolás gyermekek számára érhető el. Kiemelte, idén is sok család élt a lehetőséggel. Hangsúlyozta, a program nem csak költséghatékony megoldást kínál a nyári gyermekfelügyeletre és táboroztatásra, hanem tartalmas programokkal és közösségi élményekkel is gazdagítja a résztvevőket.
1: Azoknak próbálunk segíteni, akik munkájuk miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, és akkor a táborba elhozzák. Remélhetőleg megelégedésükre színvonalas programokat kapnak cserébe. A másik pedig vannak olyan rászoruló gyermekek, akik nem igazán tudnak máshol, más táborokban részt venni, és azt gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy tartalmas programokkal tűzdel táborban tudjanak részt venni, ami akár a fejlődésüket is segítheti, és ezt mind játékos formában teszik.
0: Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett élhető bolygó zöld hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az Aries Nonprofit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
0: Megkezdték a szakorvosi rendelőintézet akadálymentesítését Ráckevén. Augusztus 14-én megkezdődött a Ráckevei szakorvosi rendelőintézet részleges felújítása. A TOP Plus program keretében zajló beruházás célja az intézmény teljes körű akadálymentesítése. A munkálatok várhatóan több héten keresztül tartanak. A külső átépítési munkák miatt az intézmény környezetében a közúti és a gyalogos közlekedésben is változásokra kell számítani. A rendelőintézet előtti buszmegállót ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell megközelíteni. Az épületen belül az első emeleti mosdót a felújítás teljes időtartamára lezárják, ezért a betegeknek és a látogatóknak a többi mosdó használatát javasolják. Tovább fejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltó egyesület felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyesület támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forint szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Hamarosan kezdődik a lomtalanítás Pesterzsébeten. A Mohu Budapest által közzétett adatok szerint a 20. kerületben augusztus 23-a és szeptember 3-a között zajlik az elszállítás. A közlemény szerint a lakók a körzetenként meghatározott napon este 6 óra után helyezhetik ki a felesleges vált tárgyakat a közterületekre. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során több hulladék típus nem helyezhető ki. Egyebek mellett tilos kommunális hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot, elektromos berendezéseket vagy veszélyes hulladékot a lomok közé tenni. Kiemelték azt is, hogy a fa hulladékot elkülönítve kell kihelyezni. A szelektíven gyűjthető anyagok közé tartoznak például a deszkák, lécek, forgácslapok, raklapok és lapra szerelt bútorok egyes elemei. Ugyanakkor a kárpitozott bútorok, az MDF és HDF lapok, valamint a fanyílászárók nem sorolhatók ebbe a kategóriába. A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolást alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak. Az iskolakezdés közelettével az őszi-téli közlekedésre készítik fel a dunavarsányi családokat. A település önkormányzata ebben az évben is megrendezi a nagy sikerű családi közlekedés biztonsági napot. A kerékpárral és rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombat reggel 9 órától várják majd a Petőfi Művelődésjelzés könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket ismét várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön vehetnek részt. A program elmaradhatatlan része emellett a járművek műszaki átvizsgálása, a Magyar Vöröskereszt első segélybemutatója, valamint a Kressz teszt. További információk a városvezetés hivatalos Facebook oldalán olvashatók.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. A

0: Korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Richárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
1: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye őben azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játék, volt is ugyanálunk próbajátékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, mert tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munka morálja is eléggé rendben volt.
0: Időjárás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre többfelé nyugatira, észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Délutára 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: Lakihegy Rádió, FM 107.
1: USA gay. Ja. Te vagy a, hey, yeah. Ja. Yeah.

0: térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor, környezetvédelemre nevelték a táborozókat. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika.
6: Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés. Felújítási munkálatok miatt egy hónapra bezár a határút 3-as szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Szigetszentmiklóson. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az épület augusztus 17-től szeptember 17-ig nem fogadja betegeket. A felújítás ideje alatt a 2-es számú gyermekorvosi körzet, amelynek orvosa dr. Kovács Andrea, valamint a 4-es számú körzet, amelyet dr. Berta Csilla lát el, ideiglenesen a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben tartják meg. Az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás időtartama alatt a gyermekorvosi ellátást az ideiglenes helyszínen vegyék igénybe. Országszerte egyedülálló a Sziget-Szentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor. Erről Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy a tanév végétől induló program 10 héten keresztül biztosít tartalmas elfoglaltságot a gyerekeknek. Kerekes László kiemelte, tudomása szerint az országban máshol nem szerveznek ilyen hosszú időtartamú tábort. A program költségeihez a Sziget-Szentmiklósi önkormányzat is hozzájárul, így a résztvevő gyermekek családjainak a táborért csak az étkezési díjat kell megfizetniük.
7: Egyedülálló az országban, azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábort. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila általános iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek, és minden héten tematikus programjaik vannak. Ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani.
6: A rászoruló családok gyermekeit segíti a Sziget-Szentmiklósi tábor. Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője hozzátette, a 18 éve működő program kizárólag a Sziget-Szentmiklóson élő általános

0: Gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy tartalmas programokkal tűzdel táborban tudjanak részt venni, ami akár a fejlődésüket is segítheti, és ezt mind játékos formában teszik.
1: Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett élhető bolygó zöld hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az Aries Nonprofit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
1: Megkezdték a szakorvosi rendelőintézet akadálymentesítését Ráckevén. Augusztus 14-én megkezdődött a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet részleges felújítása. A TOP Plus program keretében zajló beruházás célja az intézmény teljes körű akadálymentesítése. A munkálatok várhatóan több héten keresztül tartanak. A külső átépítési munkák miatt az intézmény környezetében a közúti és a gyalogos közlekedésben is változásokra kell számítani. A rendelőintézet előtti buszmegállót ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell megközelíteni. Az épületen belül az első emeleti mosdót a felújítás teljes időtartamára lezárják, ezért a betegeknek és a látogatóknak a többi mosdó használatát javasolják. Továbbfejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltóegyeslet felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyeslet támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Hamarosan kezdődik a lomtalanítás Pesterzsébeten. A Mohu Budapest által közzétett adatok szerint a 20. kerületben augusztus 23-a és szeptember 3-a között zajlik az elszállítás. A közlemény szerint a lakók a körzetenként meghatározott napon este 6 óra után helyezhetik ki a feleslegessé vált tárgyakat a közterületekre. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során több hulladék típus nem helyezhető ki. Egyebek mellett tilos kommunális hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot, elektromos berendezéseket vagy veszélyes hulladékot a lomok közé tenni. Kiemelték azt is, hogy a fa hulladékot elkülönítve kell kihelyezni. A szelektíven gyűjthető anyagok közé tartoznak például a deszkák, lécek, forgácslapok, raklapok és lapra szerelt bútorok egyes elemei. Ugyanakkor a kárpitozott bútorok, az MDF és HDF lapok, valamint a fanyílászárók nem sorolhatók ebbe a kategóriába. A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolást alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak. Az iskolakezdés közelettével az őszi-téli közlekedésre készítik fel a dunavarsányi családokat. A település önkormányzata ebben az évben is megrendezi a nagy sikerű családi közlekedés biztonsági napot. A kerékpárral és rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombat reggel 9 órától várják majd a Petőfi Művelődésház és könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket ismét várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön vehetnek részt. A program elmaradhatatlan része emellett a járművek műszaki átvizsgálása, a Magyar Vöröskereszt elsősegély bemutatója, valamint a Kreszt-teszt. További információk a városvezetés hivatalos Facebook oldalán olvashatók.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
3: Igen, ő még megfelel a fiatal szabály. Szabálynak is. Ugye őben azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játék, volt is ugye nálunk próbajátékon, én egy kicsit azért

0: A katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, tehát tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munka morálja is eléggé rendben volt.
1: Időjárás. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre többfelé nyugatira, észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Délutára 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Sok szeretettel köszöntjük a Szívhangok podcast nézőit. Néhány címszó a mai adás fókuszából. Önvédelem, határhúzás, bántalmazás, aztán kiből lesz áldozat, kiből lesz bántalmazó. Szóval egy komoly téma, amiről beszélgetünk, de szinte mindig elmondjuk ebben a podcastben, hogy mi olyan témákról beszélünk, amiről beszélni kell. Nem lehet ezekről nem beszélni, főleg a mai világban, amikor mindez már nem csak így az offline világban fordulhat elő, hanem ezzel párhuzamosan akár az online világban is. Természetesen szeretettel köszöntöm itt a Szívhangok podcastben Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakembert, pár és családkonzulenst.
2: Köszönöm szépen.
1: És ahogy már nézőink láthatják, vendégünk is érkezett, akit szintén szeretettel köszöntünk. Ő nem más, mint Balázs György, az Életre Valók programja alapítója, 4 gyermekes apuka egyébként, és emellett pedig önvédelmi tréner, meg még sok minden más. Szia!
3: Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket is.
1: Amikor mi úgy megismerkedtünk a te munkásságoddal, akkor Gabival teljesen egyértelmű volt, hogy szeretnénk meghívni a podcastbe, viszont nem titok, hogy közben gondolkoztunk azon, hogy azért a Szívhangok podcast az egy párkapcsolati, kapcsolati podcast tulajdonképpen, hogy hogyan lehet a kettőt összehozni. Aztán rájöttünk pikpak, hogy egészen könnyen, egészen hamar, meg hogy úgy össze is illik sok mindennel, mert hogy az ember ugye, hát jó esetben már gyerekként például megtanul határt húzni. Kezdjük akkor egyből ezzel, mert azt gondolom, hogy az egész téma, az önvédelem összefügg azzal, hogy az ember hol húzza meg a határait. Hol kell elkezdeni meghúzni a határokat, vagy egyáltalán tényleg ennyire összefügg ez a dolog, a te munkásságod ezzel, vagy csak én gondolom ezt a kontextust, hogy így össze lehet hozni?
3: Szóval az egyik legfontosabb, amiről nagyon sokat beszélünk, a határok húzásáról, a határok kijelöléséről beszélünk róla, de nagyon kevesen tudjuk valójában ezt az életünk során alkalmazni. Akkor mindjárt azzal kezdenék, hogy az önvédelem definícióját egy kicsit tisztázni, mert ha lehet azt mondani, hogy újra definiáltuk az önvédelemnek a fogalmát, nem harcról szól, hanem elsősorban a saját érzéseink felismeréséről, a határaink kijelöléséről, a nehéz helyzetek vagy a konfliktus helyzetek optimális kezeléséről, és talán a legvégső esetben szól fizikai kontaktusról. A gyerekeket elsősorban az érzések felismerésére és a határaik kijelölésére tanítjuk. Nagyon-nagyon fontos.
1: Olyan érdekes, mert ahogy ezt így hallgattam, és erről Gabi téged is kérdezlek, hogy mind az, ami régen szerintem az önzőség fogalma alá lehetett, vagy valamiért oda sorolták, az ma már nyíltan ki lehet mondani, hogy ez nem önzőség, az, hogy meghúzom a határomat, az, hogy elmondom, hogy nekem mi esik jól, vagy mi nem esik jól, az, hogy szánok magamra időt, az, hogy odafigyelek magamra, az, hogy nem engedem meg, hogy mindig más irányítsa az életemet, hogy régen ez valahogy nem volt divas, sőt, még majdnem bűn is volt. Ezt jól érzem, hogy ebben hála jó Istennek, mintha történne valami előrelépés.
2: Én azt gondolom, hogy igen, hiszen egyre többen vagyunk azok, akik így az önismeret útján járunk. Ugye nagyon sok helyről lehet hallani önismereti podcastokat, vagy fejlődés lélektani podcastokat, és egyre többen megmerünk szólalni abban, hogy mi az, amit megtehetsz magadért, hiszen a határaidat tudnod kell tartani. Ami egyébként, amit mondott a Gyuri, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy a határainkat meg tudjuk húzni. Hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami nekem nem esik jó, és mi az, ami jól esik. És ugye több podcastunk is szólt arról, hogy párkapcsolatban is egy jó párkapcsolat véleményem szerint akkor működik jól, hogyha a párom felé el tudom mondani azokat az igényeket, amik bennem vannak. És ez nem fog rosszul esni a páromnak, vagy hogyha rosszul esik, akkor ezt át tudjuk beszélni.
1: Ugrunk egy picit, mert közben egy hiányosságit felkonferáltam az Életre Valók programodat, viszont nem fejtettük ki, hogy ez micsoda, úgyhogy kérlek egy picit erről mesélj, hogy ha esetleg van olyan hallgatónk, nézünk, aki most találkozik először, akkor úgy képbe kerüljön.
3: Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem egy gyerekeket tanítani önvédelemre, pontosabban Krav Magára. Nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy iskolai körülmények között az önvédelem vagy az erőszakosabb fizikai kontaktusra járó önvédelmi módszerek teljes zsákutca az iskolában. Túl nagy volt mind a fizikai, mind pedig a mindenféle sérülések veszélyei, illetve számolni kellett a jogi következményekkel is. Ezt egy kicsit elkezdtük finomítani, kerestünk olyan megoldásokat, amik alkalmasak lehetnek iskolai környezetre, hogyan tudják a gyerekek kezelni a konfliktus helyzeteket, de mivel nem találtunk olyan módszert, ami alkalmas lett volna arra, hogy ezeket a sérüléseket elkerüljük, ezért elkezdtünk kidolgozni egy módszert. Ez a módszer lett a TREVA, ami az életre valókból ered, ezt gyakorlatilag a gyerekek adták neki, és idestova most már 11 éve fut az életre valók programja, és bízom benne, hogy egyre több életre való csemetével fogunk találkozni.
1: Egyetlen zenére elmegyünk, aztán pedig visszatérünk és folytatjuk még a témát, ami nem más, mint az önvédelem, a határhúzás. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel beszélgetünk, vendégünk pedig Balázs György, az életre való programjának megalkotója, a TREVA módszer ötletgazdája és szintén alapítója, illetve önvédelmi instruktor, mentor. Folytatjuk a beszélgetést egy zene után. Számítunk rátok.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Önvédelem, határhúzás. Továbbra is erről beszélgetek. Nyiki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint Balázs Györggyel, önvédelmi oktatóval, az életre valók programjának megálmodójával, valamint a Treva módszer alapítójával.
2: És akkor most menjünk bele egy kicsit a mélyére ennek a témának, így, hogy most már megtudtuk, hogy ez a program tulajdonképpen miért is jött létre. Beszéljünk már egy kicsit arról, hogy ti mit láttok, mit tapasztaltok. Ez egy kemény téma, de hogy kiből válik bántalmazó, és kiből válhat bántalmazott. És ez olyan érdekes, hogy általában, sőt, szinte mindig ugye a bántalmazóhoz van egy ilyen negatív előjel, miközben valószínűleg ő is valaminek az áldozata által vált bántalmazóvá, gondolom, de javítsatok ki, a tévedek. Szóval, hogy hol kezdődik mindez, hogy hol dől ez el, ha eldől, hogy otthon, a családban, vagy hol, hogy ki az, aki a bántalmazó, és ki az, aki a bántalmazott lesz.
3: Én azt gondolom, hogy ha nagyon az elejéről kezdjük, ugye a fejlődés lélektant, hogyha egy kicsit így ismerjük, ugye a Bowlby-nak a munkásságát, vagy a Mary Ansford-nek a munkásságát, akkor tudjuk azt, hogy az idegen helyzet kísérletben nagyon jól meg lehetett állapítani a kötődési zavarainkat, hogy mondjuk biztonságosan vagy bizonytalanul kötődik-e valaki. Ez nagyban meghatározza egyébként a kapcsolatunkat majd felnőttként. És ugye, hogyha családról beszélünk, akkor mondjuk egy diszfunkcionálisan működő család, ez azt jelenti, hogy mondjuk ugye ennek van egy definíció a diszfunkcionális családoknál, ahol mondjuk olyan családok, ahol mondjuk valamilyen fajta bántalmazás vannak, függőségek vannak, titok van, nincsenek szokások, nem ünnepeljük meg az mondjuk az évfordulókat, nem tartjuk tiszteletben a másiknak az érzéseit, elnyomjuk őket, fizikailag bántalmazzuk, tehát a diszfunkcionális családnak nagyon sok mindennek meg kell felelnie, és ugye nagyon sokszor a bántalmazót, tehát a bántalmazott gyerek felnőttként válhat bántalmazóvá. De az is lehet, hogy pont az ellenkezője lesz. Tehát, hogy ezek ilyen, én azt gondolom, hogy a legjobb minta az az, amit te tanítasz a gyerekeidnek.
2: Igen, egyébként ez egyébként tök jól hangzik, ha megengeditek, és nagyon kíváncsi leszek utána, Gyuri, hogy mit gondolsz erről a konkrét szituációról, amit most el fogok mondani. Egy ismerősöm mesélte, hogy hallotta, hogy a másik ismerősének a kisfia, óvodáskorú kisfia mondta otthon, hogy őt bántotta a Pistike, mondjuk azt, és hát nyilván az ember ilyenkor, hogy nem tudom, megütött, elvette a játékát, azt gondolná, hogy akkor elbeszélget a gyerekkel. Hát legkevésbé azt gondoltam, hogy azt fogja mondani, hogy üssél vissza, és hogy legyél te az erősebb, és érjük el, hogy tőled féljen az a másik gyerek, és így nem hittem el, hogy ilyen tényleg létezik, de tényleg létezik. Hát ez elképesztő számomra.
4: A bántalmazás témaköre, azt gondolom, hogy rettenetesen összetett és komplex feladat. Én mindenféleképpen visszavezetném, a traumákat azokat engedjük el, inkább ugorjunk egyet az időbe, hogy a szülői minta, mi az, amit tapasztal a gyerek. Egy teljesen egyszerű hétköznapi példa, a gyerek hallja, hogy a szülők hogyan beszélnek egymással, milyen hangsúllyal beszélnek, mennyire kedvesen vagy adott esetben, mennyire agresszív hangulat uralkodik az otthonban, vagy az otthoni környezetben, és a gyerek ezt a mintát másolja. Tehát nem a szavainkkal, hanem gyakorlatilag a tetteinkkel mutatunk mintát a gyereknek. És ha megint egy picit ugrunk az időbe, mi történik? A gyerek, amit lát, amit tapasztal, amit érzékel, ugyanúgy fog kommunikálni ő is majd később a szülővel. És mi lesz a szülői reakció? Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, hogy beszélsz te velem, azon ott akarod el a szobádba. És ez egy megint egy nagyon-nagyon érdekes helyzetet teremt, mert a gyerek mondhatná, hogy a kérdése, hogy miért, hogy veszed a bátorságot, hogy így beszélj a szüléddel, és elmondhatná, hogy hát mindent tőletek láttam, és mindent tőletek tapasztalok. És hogy ez hogyan tud változni a későbbiek folyamán, hogy a szülői mint a környezeti hatások, amik befolyásolják a gyereket, és hogy kiből lesz bántalmazó vagy bántalmazott. Bántalmazó jellemzően önmaga is, legalábbis ezt gondoljuk, hogy önmaga is vagy bántalmazott, vagy egy erősen bántalmazó környezetből érkezik, és ezt a mintát viszi tovább.
1: Egyet zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést önvédelemről, határhúzásról, Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint vendégünkkel, Balázs Györggyel, önvédelmi oktatóval.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Határhúzás, önvédelem, továbbra is ez a témánk. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel vendégül hívtuk. Emellett Balázs Györgyöt, önvédelmi mentort, önvédelmi oktatót, az Életre Valók programjának, valamint a Treva módszernek a megálmodóját, illetve megalkotóját is. Ott hagytuk abba, hogy pedagógusok.
2: Hú, igen, egyébként ez tényleg egy nagyon erős téma, meg pont az a nehéz szerintem a pedagógusoknak, főleg ha már óvodában ez elindul, hogy hát ezt szintén javítsatok ki a tévedek, de azért óvodában, ahogy viselkedik egy gyerek, az teljesen letükrözi az otthoni légkört, tehát vagy amit otthon lát. Tehát ott nagyon sokszor ugye nem is a gyereket kell idézőjelben nevelni, hanem leülni a szülőkkel beszélgetni. Csak hát kérdés, hogy ők például mennyire nyitottak az ilyen helyzetekre.
3: Ez így van szerintem, mert nagyon sokszor, hogyha a gyerekkel probléma van, akkor érdemes a szülővel kezdeni. Te mit gondolsz?
4: Igen, a szülővel kell beszélni. Kérdés, hogy hogy a szülő mennyire elfogadó a témában, vagy ott esetben tagadásban van. Én megint egy kicsit hátrébb helyezkednék, és nézzük meg, hogy egyáltalán honnan ered maga a bántalmazás, mint olyan, vagy miért nem teszünk ellene, miért van az, hogy a bullying témaköre, ami egyébként megint csak egy rettetesen komplex társadalmat mérgező, toxikus jelenség, ez, hogyha semmi más nem nézek, csak pusztán a számokat, ez mondjuk a gazdaságnak körülbelül a GDP 1,5%-át felemészti. Hazai viszonylatban sokszor hangozhatom, ez körülbelül 1500 milliárd forintot jelent. A prevenció jóval olcsóbb lenne, de hogy miért nem foglalkozunk vele? Azért, mert ami ismerős, az egyúttal biztonságos. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mintha egy nagy bántalmazott családi közeg lenne maga a társadalom. Ugyanakkor, hogyha lemodellezzük és megnézzük a munkahelyeket, megnézzük az iskolát, megnézzük a baráti társaságot, ugyanígy végkísér az a minta, amit gyerekkorunkból látunk, hozunk, tapasztalunk. Megtaláljuk a kedves, együttműködő, az asszertíven kommunikáló, ugyanakkor az arrogáns embereket is. És nem ismerjük fel, vagy ha felismerjük, nincsen meg az eszköztárunk arra, hogy kezeljük a bántalmazó magatartást, és nem tudom, mennyire ugrok előre a kérdésekben.
2: Nem kell így kötötten, úgyhogy nyugodtan lehet.
4: Köszönöm, de pont ezt tanítjuk a gyerekeknek is, egyébként nagyon-nagyon kiskorban már el lehet kezdeni, hogy ahogy kondicionálva vannak, vagy az a minta, amit hoznak magukkal és megismerték, ez sokszor ez alapján nehéz beazonosítani, hogy ki az, aki bánt minket, vagy egyáltalán mit kellene tenni. Viszont a testérzet egy ilyen szomatika alapú felismerés, hogyha valaki arrogáns, bántó, félelmet kelt benned, jelentkezni fog a testérzet, a torkodban érzed, a mellkasodban, és egy nagy ügyes ennyiket a gyerekek meg is tudják mutatni, hogy hol érezték ezt a kellemetlen érzést. És hogyha a testalapú érzethez társítunk mondatokat, vagy adott esetben fizikai reakciót, akkor ezt a gyerekek nagyon hamar magukévá tudják tenni. Tudják jelezni azt, hogy egy reakció az mondjuk bántó volt, és kérlek, ezt gondold át, fogalmazd újra. Nem kell megvárni a tizedik bántó kifejezést, nem kell megvárni a tizedik pofont, és még, ami talán nagyon-nagyon nehéz, hogy a fizikai bántalmazás könnyen felismerhető, elcsattan egy pofon, az érzelmi bántalmazás egy sokkal aljasabb dolog, bekuszik a mindennapjainkba, és egy szorongó érzés maradott, amit nem tudunk beazonosítani, és erre kell valójában felkészíteni a gyerekeket, vagy talán még a felnőtteket is.
2: Azért bólogatok ilyen bőszen, mert pont ezeket jegyzeteltem itt, miközben beszéltél, hogy igen, van ennek egy fizikai, de van egy lelki oldala is, hogy hogyan bántalmazhatjuk a másikat, vagy lehetünk mi áldozatok, és pont ezeket írtam fel, hogy olyan jó, hogy ezt behoztad, hogy sokszor szerintem azért működhet ez a rendszer, vagy ez a séma, vagy ez a játszma, mert én most saját személyes tapasztalatot hozok otthonról, azért nyilván nem volt nekem se idilli a gyerekkor, és nagyon sokszor volt az, hogy én megkérdőjeleztem a saját érzésemet, hogy biztos én érzem rosszul, meg biztos nem úgy gondolta, viszont most, amit mondtál, és ezt már Gabi is annó is beszéltünk erről, egyébként nem olyan régen olvastam el, amit üzen a testem, és akkor majd elolvasom a többi könyvét is Buda Lászlónak, hogy szóban tudunk, be tudjuk magunkat csapni, de a testünk nem. Tehát ha a testem jelzi, hogy nekem ez rosszul esett, nekem ez fájt, akkor ott nincs kérdés. És ugye felírtam ezt a túlérzékenység, mert lehet az a reakció, hogy jaj, te túlérzékeny vagy, meg nem úgy gondoltam, és akkor itt már, ez megint egy másik téma, mert itt már bejön egy kicsit a narcisztikus személyiség, és akkor a manipuláció, és akkor a... De olyan érdekes, hogy valahol meg közben összefügg, és tényleg ez, amit mondasz, hogy ez a verbális bántalmazás, az sokkal nehezebb, mert ott simán tudja azt mondani a másik, hogy te vagy a túlérzékeny, meg én nem is úgy gondoltam. És akkor te kérdőjelezed meg a saját magad érzéseit. Egy zene után folytatódik a Szívhangok, amelynek most a témája az önvédelem, valamint a határhúzás Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint vendégünkkel Balázs Györggyel, önvédelmi oktatóval. Maradjatok

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Folytatjuk a beszélgetést, és ott hagytuk abba, hogy akár szorongás felnőtt korban is. Hát én azt gondolom, hogy Gabriellához szinte naponta, de legalább hetente mennek olyan ügyfelek, akik küzdenek valamilyen belső szorongással, feszültséggel. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint Balázs György önvédelmi oktatóval beszélgetek.
2: Mivel minden mindennel összefügg, és például felnőtteknél is nagyon nehéz, például amikor mondom nekik, hogy akkor nézzük meg, hogy hol érzi azt a szorongást, nézzük meg, hogy van-e formája, van-e színe, milyen az anyaga, van-e szaga, tehát, hogy meg lehetne tapintani, milyen a felülete, és akkor ugye így beszélgetünk róla, hogy beazonosítjuk a szorongását, vagy, vagy a nyomást, ami van benne.
1: Hitelesíted, nem? Tehát, igen, hogy minél inkább beszélsz tehát, róla, így, felhatalmazod, és hitelesít.
2: Így megbeszéljük, hogy akkor ez, ennek milyen az állaga, milyen belülről, kívülről, milyen a felülete, színe, szaga van-e, íze van-e, tehát egy csomó mindent felmérünk, hogy az érzékszerveink által beazonosítjuk. És azt gondolom egyébként, hogy tényleg gyerekként kellene megtanulni azt, hogy, hogy az érzéseinket, azokat tudjuk megjeleníteni, és hogy kimondani azt, hogy, mondjuk én dühös vagyok, vagy mérges vagyok, mert én nagyon sokszor találkozok férfiakkal legfőképpen, hogy az érzéseivel nem tud kapcsolódni. És amikor én nap mint nap beszélgetek velük, mindig azt érzem, hogy valahol itt van a fizikai testük, és az érzelmek meg itt vannak.
1: Lehasítja.
2: Tehát úgy, ugye, ő már gyerekként megtanulta azt, hogy a férfinek keménynek kell lenni.
1: Nem sír.
2: Nem szabad sírni. Mindig komolynak kell lenni. Ő neki kell vinni az összes terhet az életben, meg stb. És ugye és amit a szülők is tanítanak a gyerekeiknek, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy, milyen példát mutatunk nekik. Hogy validáljuk. Én például a gyerekeimre, hogyha így hozol saját, én például validáltatom velük az érzéseket. Mérges vagy az anyura? Legyél mérges. Tehát nem baj, hogyha mérges rám. Meg az sem baj, hogyha azt mondja, hogy anya, neked nincs igazad. Mert helye van annak. Hogy lehet, hogy valamiben nincs igazam. És annak is helye van, hogy a szülő bocsánatot kér. És elmondja nekik, hogy most anya hibázott. És én például tudod jól, hogy én nagyon olyan típus vagyok, aki én például leültetem a gyerekeimet minden évben, és megkérdezem tőlük azt, hogy anyának miben kéne változni.
1: És akkor ezt így átbeszélitek.
2: És akkor így átbeszéljük azt, hogy szerinte ez kellene, vagy az kellene, és szerintem ez ugyanolyan, mint egy párkapcsolat, hogy így ki lehet beszélni, hogy van helye annak, hogy megbeszélhetjük a konfliktus helyzeteinket. Amit mindig mondok, hogy szerintem egy család az egy olyan dolog, mint egy fészek, ami tele van puha pihe tollacskákkal. Tehát ahol lehet megbeszélni, ahol lehet hibázni, ahol a gyerek is kimondhatja az érzéseit. Mert hol nem mondja, tehát hogy hol mondja ki, ha nem a családban.
1: Hát igen, ez lenne a legideálisabb, igen. Picit visszatérve az eredeti témánkhoz, még picit ott maradnék ez a bántalmazott, vagy bántalmazó, aki bántalmazó, és mondjuk még nem tudatos, nem felnőtt gyerek, mi keresi az identitását, fiatal felnőtt, ő mit nyer abból, hogy ő a bántalmazó?
3: Én azt gondolom, hogy nem, hogy mit nyer, inkább egy ilyen helyzetnek csak vesztesei vannak. Tehát, hogyha a bántalmazót nézzük és analizáljuk a helyzetet, és őt mint bántalmazottként vagy bántalmazottként tekintünk rá, akkor tudjuk, hogy egy hosszan elnyúló helyzetnek ő a vesztese. A gyerekek egyébként tökéletesen lemodellezik az otthoni családi környezetet. Ezt remekül be tud azonosítani még egy ilyen szülői értekezleten. Nem találkoztam még a szülővel, de így párosítani tud a gyereket a szülőkkel. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon egyúttal érdekes és izgalmas téma, és egy picit hat érek ki arra, hogy mennyire nem értjük a jelentőségét. A UNICEF talán 67-70%-ra tagsálja a bántalmazás vagy a bántalmazott gyerekeknek a száma.
1: Világszerte.
3: Akár világszerte, igen. Régiónként ez eltérhet, valahol a fizikai bántalmazás dominál, valahol pedig az érzelmi vagy a cyber.
1: Itt a rádióban ennyi fért bele a mai adásba, de még korán sincs vége, legalább még dupla ennyit beszélgetünk a témában. Balázs Györggyel önvédelmi oktatóval, valamint Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel. A Szívhangok podcastet a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában szoktuk felvenni, így videós formában teljes egészében Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, vagy pedig a Szívhangok Spotify csatornáján tudjátok megnézni, illetve meghallgatni, és hát nyilván szívesen veszük, hogyha hozzá is szóltok a műsorhoz. Szerintem most is egy nagyon fontos témát érintettünk, és egy olyan témát, amiről keveset beszélünk, pedig kellene. Két hét múlva hasonlóan érdekes és izgalmas témával jelentkezünk, addig pedig szemezgessetek a már említett felületeken, hiszen már több mint 50 adásunk van Gabriellával. Két hét múlva jövünk újra, sziasztok!
0: Egy újabb életvonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életre való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég köszön.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor, környezetvédelemre nevelték a táborozókat. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, felújítási munkálatok miatt egy hónapra bezár a határút 3-as szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Szigetszentmiklóson. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az épület augusztus 17-től szeptember 17-ig nem fogadja a betegeket. A felújítás ideje alatt a 2-es számú gyermekorvosi körzet, amelynek orvosa dr. Kovács Andrá, valamint a 4-es számú körzet, amelyet dr. Berta Csilla lát el, ideiglenesen a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben tartják meg. Az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás időtartama alatt a gyermekorvosi ellátást az ideiglenes helyszínen vegyék igénybe. Országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor. Erről Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy a tanév végétől induló program 10 héten keresztül biztosít tartalmas elfoglaltságot a gyerekeknek. Kerekes László kiemelte, tudomása szerint az országban máshol nem szerveznek ilyen hosszú időtartamú tábort. A program költségeihez a Szigetszentmiklósi önkormányzat is hozzájárul, így a résztvevő gyermekek családjainak a táborért csak az étkezési díjat kell megfizetniük.
5: Egyedülálló az országban, azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábor. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila Általános Iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek, és minden héten tematikus programjaik vannak. Ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani.
4: A rászoruló családok gyermekeit segíti a Szigetszentmiklósi tábor. Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője hozzátette, a 18 éve működő program kizárólag a Szigetszentmiklóson élő általános iskolás gyermekek számára érhető el. Kiemelte, idén is sok család élt a lehetőséggel. Hangsúlyozta, a program nem csak költséghatékony megoldást kínál a nyári gyermekfelügyeletre és táboroztatásra, hanem tartalmas programokkal és közösségi élményekkel is gazdagítja a résztvevőket.
5: Azoknak próbálunk segíteni, akik munkájuk miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, és akkor a táborba elhozzák, remélhetőleg megelégedésükre színvonalas programokat kapnak cserébe. A másik pedig vannak olyan rászoruló gyermekek, akik nem igazán tudnak máshol, más táborokba részt venni, és azt gondolom,

0: Rias Nonprofit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához.
1: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
0: Megkezdték a szakorvosi rendelőintézet akadálymentesítését Ráckevén. Augusztus 14-én megkezdődött a Ráckevei szakorvosi rendelőintézet részleges felújítása. A TOP Plus program keretében zajló beruházás célja az intézmény teljes körű akadálymentesítése. A munkálatok várhatóan több héten keresztül tartanak. A külső átépítési munkák miatt az intézmény környezetében a közúti és a gyalogos közlekedésben is változásokra kell számítani. A rendelőintézet előtti buszmegállót ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell megközelíteni. Az épületen belül az első emeleti mosdót a felújítás teljes időtartamára lezárják, ezért a betegeknek és a látogatóknak a többi mosdó használatát javasolják. Továbbfejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltóegyeslet felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyeslet támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Hamarosan kezdődik a lomtalanítás Pesterzsébeten. A Mohu Budapest által közzétett adatok szerint a 20. kerületben augusztus 23-a és szeptember 3-a között zajlik az elszállítás. A közlemény szerint a lakók a körzetenként meghatározott napon este 6 óra után helyezhetik ki a feleslegessé vált tárgyakat a közterületekre. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során több hulladék típus nem helyezhető ki. Egyebek mellett tilos kommunális hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot, elektromos berendezéseket vagy veszélyes hulladékot a lomok közé tenni. Kiemelték azt is, hogy a fa hulladékot elkülönítve kell kihelyezni. A szelektíven gyűjthető anyagok közé tartoznak például a deszkák, lécek, forgácslapok, raklapok és lapra szerelt bútorok egyes elemei. Ugyanakkor a kárpitozott bútorok, az MDF és HDF lapok, valamint a fanyílászárók nem sorolhatók ebbe a kategóriába. A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolást alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak. Az iskolakezdés közelettével az őszi-téli közlekedésre készítik fel a dunavarsányi családokat. A település önkormányzata ebben az évben is megrendezi a nagy sikerű családi közlekedés biztonsági napot. A kerékpárral és rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombat reggel 9 órától várják majd a Petőfi Művelődésjelzés könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket ismét várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön vehetnek részt. A program elmaradhatatlan része emellett a járművek műszaki átvizsgálása, a Magyar Vöröskereszt elsősegély bemutatója, valamint a Kreszt-teszt. További információk a városvezetés hivatalos Facebook oldalán olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
3: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye őben azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játék, volt is ugyanállunk próbajátékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidoniához hasonlítanám a fizikalitását, mert tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munka morálja is eléggé rendben volt.
1: Időjárás.
0: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre többfelé nyugatira, észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Délutára 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: Sziget Krónika.

0: hírei a Laki Hegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert hogy ezt a fél órát élőben közvetítjük videó formájában is. A Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És hát már itt a képernyőn Bettynél is nálam is vannak eszközök, így lehet látni, úgyhogy érdemes tényleg most, aztán tényleg érdemes a videót is nézni. Ú, micsoda ilyen 3D-s térlátású fura valami, majd ugye beszélünk erről. És hogy mi is ez valójában, meg ez a labda, na erről is fogunk most beszélgetni, mert hogy márciusban Sziget-Szent Miklóson megalakult egy egyesület, méghozzá a Play for Fun Sport Egyesület. Kovács Attila az egyesület vezetője, a vendégünk, valamint Lukács Péter edző, egyébként a legeredményesebb játékosa az egyesületnek. Jó reggelt, sziasztok!
4: Jó reggelt kívánunk, sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat.
5: Jó reggelt.
2: Szóval akkor most itt a kezünkben pickleball van, a labda, meg az ütő. Mi az a pickleball? Beszéljünk már így, egyből rögtön in medias res.
5: Jó reggelt minden hallgatónak. Hát a pickleball egy olyan új sport, ami bárki beüti az interneten, a legdinamikusabban fejlődik most a világon.
2: De már mint itthon új, vagy világszinten új?
5: Ez világszinten új. Igazából Amerikában már régebb óta, 1965-ben kezdték.
2: De akkor így 2000, nem ma volt.
5: 2020-as évek után robbant be, amikor nagy nevek, Agassi, McEnroe, Andy Roddick, Steffi Graf csatlakozott ahhoz, hogy szerződést kötöttek a Jolával, lettek Agassi ütők, Graf ütők, és elkezdték egy ilyen pickleball slam formájában népszerűsíteni ezt a sportot.
3: Azt olvastuk egyébként, hogy azért így ötvözi az asztali teniszt, meg a sima teniszt, úgyhogy azért kicsit így ez is az is, vagy így vegyesen.
2: Vagy sem, sem, vagy is.
3: Különlegesen a sajátossága. Mondjuk ez a labda biztos, hogy mindenképp, hogy ilyen kis könnyű, lyukacsos.
5: Igen. Igazából még ide sorolnám a tollaslabdát is, mert hogy maga a pálya az abszolút egy tollaslabda pálya méret. Uh-huh. Igen, a pingpong azonnal jön, hogy ha az ütőt megnézitek, akkor ez az ütő, ez...
2: Azt akartam igen kérni, hogy mutasd.
5: Inkább egy picit pingpong ütőre hajaz, mert jóval könnyebb, mint egy teniszütő.
2: Meg nem ugye, háló van.
5: Meg nem háló van, hanem egy karbon mésejtanyag, illetve az ötödik generációs ütőkben már egy ilyen, mint például ebben egy ilyen hab van a belsejében. A labda az ugyanúgy pattog rajta, mint mondjuk egy pingpongütőn pingponglabda. Lényegében, hát...
2: Aha.
5: Ugyanaz, van egy sweet spotja az ütőnek, ahonnan jobban pattan a labda, tehát érdemes középen eltalálni. A tenisz jellege pedig onnan van, hogy ezen a tollaslabda méretű hálón középen egy teniszhálóra hajazó teniszháló választja el a tér felett. Egyedi szabályai vannak a játéknak.
3: Tehát szabályokban eltér mondjuk a tenisztől, vagy a
5: teljesen,
3: többi igen. ilyen labdajátéktől.
2: Beszélünk majd mindjárt ezekről is, mert hogy ugye Sziget-Szent Miklóson van lehetőség pickleballozni, de most Péterhez fordulok, te mikor, hogyan ismerkedtél meg ezzel a sporttal, és úgy konferáltalak fel, hogy a Sziget-Szent Miklósi Egyesület legeredményesebb játékosa, majd erről is mesélj, hogy ez pontosan mit jelent, és nyugodtan lehet szerénykedés nélkül.
4: Igen, a mellettem ülő Attila vonzott be ebbe a sportba. Igazán tavaly évelején kezdtünk ezzel a sporttal komolyabban foglalkozni, és november környékén, amikor sikerült ezt a csarnokot megnyitni, akkor kezdtünk el heti rendszerességgel játszani. Rólam tudni kell, hogy van egy közel 40 éves asztali tenisz múltam versenyszinten. Több mint 10 évet Attilával együtt teniszeztünk itt Sziget-Szent Miklóson, szintén versenyszerűen. Tehát
3: az alap meg volt.
4: Mi azért ennyi helyzeti előnyben vagyunk sok játékossal szemben.
2: Bár nem tudom, hogy ilyenkor ez előny vagy hátrány, mert hogy ugye nem ugyanazok a szabályok, tehát hogy nem tudom, az ember ilyenkor nem keveri-e agyban, hogy most akkor mi, vagy akkor ez abszolút előny neki lehet inkább venni.
4: Igen, ez a játék annyira keveréke a tenisz, asztali tenisz tollasnak, hogy mindenféleképpen jó, ha van valamilyen alapja az embernek ez a játékhoz. Visszatérve az eredeti kérdésre, egyébként márciusban kezdtünk el versenyezni, amikor megalakult az egyesület. azon a hétvégén egyből Attilával berobbantunk a Piklubből életbe, a semmiből. Ugye én az OB2 B-ligáját megnyertem Bólyon, és Attilával negyedikek lettünk párosban.
5: Wow. Én pedig azon a versenyen bronzérmet hoztam el, az első kiemelt. 18 éves Ádámtól kaptam ki az elődöntőmet.
2: Nem, én egyébként így azt számolgatom, hogy ugye idén márciusban alakultatok, és közben olyan eredményeket mondtok már, meg olyan számokat, hogy ezt hogy? Tehát, hogy hogy csináltátok mindezt? Na, de most beszéljünk egy picit a pályáról, mert tehát, hogy sokakat érdekel, hogy hol lehet pikkelbolozni, meg miként Szigetszent Miklóson, ugye lett egy csarnok, ahol most megtudtuk, hogy három pálya van?
5: Igen, három pályánk van, légkondicionált a csarnok, zárt téren. Én azt gondolom, hogy nagyon jó világítással, nagyon jók a feltételek, ahol játszani lehet nálunk. Előrefoglalással bárki tud akár délelőtt is játszani. Piros betűs ünnepeken, hétvégenken is nyitva vagyunk. Gyakorlatilag a Bíbor utca és a Gyári út sarkán van a csarnok, a kerítésen kint van egy molinó, ahol kint van az, hogy pickleball csarnok rekondicionált. Tehát ez egy új építésű ezüst csarnok, nem lehet elmenni mellette.
2: Eszközt biztosítottok, hogyha valaki mondjuk először próbálja ki, nyilván nincs feltétlenül pickleball eszköze?
5: Így van, lehet? Így van. Vannak ütőink, labdáink, adott a pálya, illetve a háló, csak sportruházat és kettkel. Igen, igen, az egyesületnél négy edző dolgozik, akik így segítik a játékosok fejlődését. Annyiban azért egy picit visszakanyarodnék Péterre, hogy természetesen előny, hogyha van bármilyen ütősport múltja az embernek, viszont nagyon sok párt, házas párral foglalkoztam úgy, hogy semmilyen ütősportjuk nem volt, és most mégis heti 2-3 alkalommal járnak, és játszanak, és annyira szórakoztató, vidám, és közösséget teremt. Tehát, hogy a különböző szintű játékosok is ilyen nagyon gyorsan oda simulnak egymás játékához is, és tényleg egy könnyed játék, vidám szórakozást nyújt.
2: Egyébként, ha már vidámság, ugye maga az egyesület is Play for Fun nevet kapta. Miért?
5: Hát én azt gondoltuk, ez egy ilyen ez egy csapatról szólt, és tényleg közösen hoztuk meg azt, hogy mi legyen az egyesület neve, és ez írja le a legjobban magát a sportot is. Tehát, hogy tényleg egy játékos, szórakoztató valami, amit persze lehet pontra és versenyre és érmekre játszani, meg dicsőségre, de azért itt a hétköznap délutánokon itt főleg arról szól, hogy visítva rögni egy-egy rabdameneten, egy-egy bénázáson vagy valami, és ami a fő célunk volt, az, hogy aki nálunk jár, az mosolygó arccal távozzon, és ez a mai napig működik, és én ezt szeretném, hogyha jövőben is így lenne.
3: És hány éves kortól ajánlanátok? Gondolom, ezt azért ugyanúgy gyerekkorban is el lehet kezdeni.
5: El lehet kezdeni, és már egy picit bánom, hogy nem hoztam be, mert már gyártókkal is kapcsolatban vagyunk, és már vannak külön olyan gyerekütőink, amik Play for Fun logóval, mint ahogy itt direkt van, egyesületi ruhánk is, tehát logóval ellátott gyerekütőink vannak. Van gyerekcsoportunk is, akik már edzői segítséggel készülnek. Ők többnyire ilyen 8-9 év körüli gyerekek, de ugye a Diák Olimpián 12-13-14-15 éves gyerekekkel is foglalkoztunk. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint bármelyik sportban, talán ez az 5-6 éves kor, és akkor is csak úgy, hogy játékosan, szülővel, nem csak ilyen labdával lehet játszani, hanem van direkt könnyített szivacslabda, ami meg még annyira se terheli az ízületeket. Tehát, hogy ez is egy nagy különbsége a sportnak, mondjuk egy tenisszel szemben, hogy akár a tollassal is, mert tollasozni is én átjártam Érdre, és azért a tollas is brutálisan
2: igénybe. Mi csak nyaralni voltunk az most biztos, is, nem igen. Tudom, egy fél órát tollasoztam a férjemmel, aki direkt egész magas labdákat adott nekem, én meg szerettem volna nagyon visszaütni, és hát bedurrant konkrétan az alkarom. Tehát, igen, hogy
5: alkar és a váll. És ez a sport, ez nem terheli ennyire az ízületeket. Uh-huh. Tehát ezért tudják igen, időskorban is játszani az emberek.
2: Ezt ketten, négyen csapatban, hogy szoktátok? Is?
5: Egytől 6-ig, bárhogy, mert hogy van adogatógépünk is, tehát hogyha valaki egyedül szeretne jönni gyakorolni, akkor arra is van lehetőség, hogy egy adogatógép lövi a labdát, és ezt mind a ketten kipróbáltuk, igen gyorsan ki tud nyírni minket a gépkondiban, attól függ, hogy hogyan állítjuk be a frekvenciát és a labda a lövési sebességét, meg azt, hogy milyen pörgetéssel ide-oda amod a pályaterületet.
3: Jó, közben lehet állítani, hogy kicsit könnyítettebb, vagy
5: telefonról így ülsz, és így úgy szivatod a másikat, hogy akarod. Természetesen lehet ketten is játszani, ami ugye egyéni játékot jelent, ilyen egyéni játék esetén ez a sport inkább egy picit a teniszre hajaz jobban. A páros játék, amikor négyen játsszák, akkor az egy teljesen külön világ. Az egy valóban egy más sport. Ott jön igazán elő az, hogy mennyire taktika, mennyire észjáték egy kicsit. Tehát, hogy itt nem feltétlenül az nyeri meg a labdamenetet, aki éppen a legerősebbeket üt bele a labdába.
3: És a gyakorlatban engem nagyon érdekel, hogy ez is úgy néz ki, mint mondjuk a tenisz, hogy le kell pattanni a labdának az ellenfél oldalán, vagy itt erre nincs
2: szükség. Micsoda kis szakmai kérdésekbe.
3: Apukám szeretett a teniszt, és nézte, meg én régen egy picit tollasoztam, de nagyon hobbi szinten, csak kíváncsi vagyok, mert ugye nyilván tollasnál sem esik le a labda, hogy ez itt hogy néz ki.
5: Speciális szabályok vannak, nagyon röviden eleve már ott kezdődik, hogy a szervát a teniszel ellentétben egy csípő alatt kell megütni. Tehát, hogy egy alulról lendítő mozdulat, mert a csukló vonalában sem lehet az ütő feje, tehát nem mehet viszintesen az ütő, tehát alulról fölfelé szerválunk. Ettől függetlenül azért lehet erős szervát ütni. A szervának le kell pattani az ellenfél oldalán, és a teniszel ellentétben a returnnek is, tehát a szervát visszaütött labdának is le kell pattani a másik oldalon. Tehát igazából egy páros játék esetén...
2: Az a pingponghoz hajaz, nem? Vagy nem?
5: Nem, mert a pingpongból ugye nem lehet röptézni, itt viszont nálunk lehet röptézni, de csak ezután a dupla pattanás után lehet röptézni. Tehát bárki bármennyiszer beleüthet a labdába már ezután, levegőben is, lepattanás után is, értelemszerűen egyet pattanhat a labda, viszont emiatt nagyon érdekes a helyzet, mert amíg mondjuk egy teniszjáték során a szerváló fél az, aki egy pici előnyt élvez, itt a szerváló fél, aki védekezik. Viszont a számolásnál a szerváló szerezhet pontot. Tehát, hogy amikor mondjuk a szerváló fél elveszít egy labdamenetet, a szerva jogot veszíti el, és nem veszít pontot, akkor viszont fordul a kocka, az, aki megnyerte a szerva jogot, ő lesz úgymond a védekező, és a másik támadhat majd először.
2: Amúgy sokszor... csak így hallgatva is tök izgalmas.
3: Igen, én próbálom elképzelni gyakorlatban, hogy néz ki tök jó.
5: Sokszor egy komoly négyes játék során, amikor 11-ig szoktuk játszani pontokban, 10-10 az eredmény, befagy úgy az eredmény, hogy 5 percig csak égetjük egymás energiáit, mennek a labdamenetek, de nem tud változni, speciális a számolása is egy páros játék esetén, mivel azért, hogy fejben tud tartani, hogy egyes vagy kettes szerválónál járt a pont, ezért a 3 számot mondunk be. És ez külön megint egy Amerikában egy kutatás eredménye kimutatta, hogy azok az idős játékosok, akik pikaballoznak, szellemileg is sokkal frissebbek, mert nem 2 biten számolnak, hogy most 1-0, 2-0, 3-2, stb., hanem amikor mondok egy eredményt, hogy 5-2-1, akkor mindenki tudja, hogy 5 a szerváló csapatnak az eredménye, 2 a fogadói, és a szerváló oldalról az 1-es szerváló adogat.
2: És itt vesztettetek volna el engem, vagy vesztenétek el engem, mert hogy így, de nem, hát nyilván egyébként ezt természetesen gondolom meg lehet tanulni.
5: Segítünk mindenki.
2: Hát ez meg a másik nyilván, hogy azért segítetek, bízunk benne. Péter, mesélj már egy kicsit, hogy győzd meg minket arról, hogy ez a fajta sport, ez akár tényleg gyerekeknek, idősebbeknek, bárkinek jó, hiszen ugye te... tulajdonképpen akkor a múltad is olyan, hogy most lecserélted tulajdonképpen a pingpongot, azt mondhatjuk, vagy...
4: Igen, sőt a teniszt is lecseréltem.
2: Meg a teniszt is?
4: És itt mindjárt visszacsatolok Attilához, ugye itt a könnyű labda, a könnyű ütő. Én azért álltam le a teniszre tavaly márciusban, mert a vállam már nem bírta. Ugye itt jelentősen kevés a fej feletti ütés, könnyű labda, könnyű az ütő. Ez egyébként a kezdőjátékosoknak is nagyon jó. Tanult teniszedzők szokták mondani, hogy ha valaki bejön 0 ütősport múltal a csarnokba, nagyjából a teniszhez képest 5-6-od annyi idő alatt már eljut egy élvezeti szintre, amikor élvezi a játékot. Azért, mert rövid a pálya, könnyű a labda, nem pattog annyira, és sokkal hamarabb meg lehet érezni a játéknak a szépségeit. Ugye, hogy említett Attila, illetve ti is említettétek, hogy volt már nyílt napunk, látszik, hogy az egy óra végén olyanok, akiknek semmilyen múltjuk nincsen, már mosolyogva 2-3-4-szer át tudják ütni a labdát.
3: De lehet, hogy van hozzá érzékük, igen, és akkor tök jó.
5: Nem feltétlenül érzék. Én foglalkoztam olyan lánnyal, aki az elején 2-t nem tudott a labdába ütni, és körülbelül egy 40-45 perc intenzív gyakorlás, foglalkozás, javítod a mozdulatot, hogy csináld, stb. A vége, mondom, 45 perc után ott volt, hogy 20-30-at ütöttünk a háló fölött a pályán úgy, hogy persze nem még az alapvonalon, közel egymáshoz, de kicsibe. Tehát, hogy a labdaérzék az fejleszthető.
2: Az. Igen, meg ugye az embernek megvan egyszer a technikája, én is egy másik sportot csinálok, és nagyon sokszor van az, hogy megpróbálom 10-11-szer, és egyszer megvan az a technika, és onnantól meg már végigmegy. Ugye? Úgyhogy ráérez az ember. Nyílt nap, ha már említettétek a nyílt napot, megint lesz, ugye ez is az egyik apropója a beszélgetésünknek, hogy bízunk benne, hogy minél többen ellátogatnak. Augusztus 1-én szombaton mire lehet számítani? Ugye Sziget-Szent Miklóson az említett teremben lesz, majd megosztjuk a beszélgetés videós link alatt a plakátot. Mire lehet számítani ezen a nyílt napon?
4: Ugye a nyílt napjánkról azt kell tudni, hogy nem csak behívjuk az érdeklődő sportszerető embereket, hanem mint edzők is ott vagyunk, és folyamatosan segítünk. Tehát ez nem arról szól, hogy bejön valaki, kap egy ütőt, egy labdát, és akkor
2: kezdje vele valamit.
4: Hanem reggel 8-tól este 8-ig ott vagyunk, és próbálunk segíteni, rávezetni az érdeklődőket ennek a sportnak a szépségeire, és bízunk benne, hogy utána sikerül megfertőzni minél több embert. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy egyre többen járnak vissza olyanok, akik már voltak a nyílt napjainkon, és jönnek heti rendszerességgel
3: és
4: játszani.
3: És teljesen ingyenes a nyílt nap, ugye?
5: Igen.
2: Jó, nagyon szűkös az időnk, de még arról beszéljünk egy picit, hogy hosszú távon mi a célotok itt Sziget-Szent Miklóson az egyesülettel, a pickleball-lal, jártok-e, mentek-e majd versenyre? Itt mikrofonon kívül például ugye beszéltünk arról, hogy 2024-ben, 25-ben is volt Európa-bajnokság, VB még nem volt, szóval, hogy egy picit a jövőbeli tervekről beszélgessünk.
5: Mindenképpen tervek között szerepel az, hogy rendszeres utánpótlás, akár versenyzői sporttól.
2: Akár toborosztok is majd iskolákban?
5: Így van, ez terben van most a nyár vége, augusztusban körbejárjuk a Sziget-Szent Miklósi iskolákat, akár úgy, hogy mobilhálóval elmegyünk egy-egy tornaterembe, ütőket viszünk, labdákat, és megmutatjuk ott a gyerekeknek a sportot. Ami egyértelműen visszajött, hogy a idén, ugye 2026-ban megrendezték az első diák olimpiát, ahol 484 diák nevezett, már ez egy jelentős szám, és én ott voltam mind a régiós versenyeken, mind a győri döntőben, imádta mindenki. Tehát, hogy azok persze eredményesebbek voltak azok a diákok, akiknek már eleve ütősport múltjuk van, és emiatt a tenisz, pingpong, tollasos gyerekek azért egy picit letarolták a mezőnyt, de a lényeg az, hogy nagyon sokan neveztek, nagyon élvezték a játékot, és ez még csak a kezdet. Ez volt az első diák olimpia 2026-ban Magyarországon.
2: De hát így, ahogy mondod a számokat, hogy több mint 400-an versenyeztek, tehát hogy azért az látszik, hogy akkor igen, érdeklődnek országos szinten is, meg világszinten is.
5: Így
2: ugye
5: van.
2: Azért azt mondtátok, hogy Amerikában is például nagyon sokan
3: űzik ezt.
5: Hát az utóbbi években ilyen a verseny sportolók száma az a stagnáló 4 millióról az ilyen 24-25 millióra nőtt. Tehát, hogy 2020-tól 24-ig azt hiszem, hogy meg ötszöröződött a szám. Ez köszönhető annak is, hogy ugye a nagy sportolók és a Facebook oldalunk is fenn van egy Agassi interjú, hogy például André Agassi kiöregedő teniszező életét hogyan változtatta meg a pickleball, mint sport. Új közösség, új élmények, új játék, és egy kicsit kigömbölyödő, elkényelmesedő Agassi, szikár, lefogyott, és úgy játszik, és úgy élvezi, hogy
2: tök jó lehetőség. Hát köszönjük szépen, nyilván minden most nem fért bele, de azért igyekeztünk egy picit bemutatni nektek ezt a Sziget-Szent Miklósi Egyesületet, illetve a Pickleballt, és várunk benneteket bármikor is vissza szeretettel, hiszen van még
5: egy kérésem még hadd legyen, a nyílt nap az regisztrációhoz kötött.
2: Úgyhogy
5: ingyenes, az a kérés, hogy azt nem tudjuk vállalni, hogy egyszerre csapatba odajön 20-30 ember, ugye három pálya van, a három pályán azért, hogy kényelmes játék lehessen, maximum 4 embert, öt embert játszatunk, és akkor egy valaki mondjuk mindig ül, edzőként ott vagyunk, segítjük a játékot, de kérünk mindenkit, hogy előzetes regisztrációval jelentkezzen.
2: Play for Fun, kötőjel Pickleball, így találjátok egyébként a Facebook oldalon is, meg ott a plakát is, de mi is megosztjuk. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, egy picit videózunk majd itt az adás után, felrakjuk majd a Facebookra, kicsit közelebbről megmutatjuk az ütőt meg a labdát. Kovács Attila, a márciusban alakult Sziget-Szent Miklósi Play for Fun sportegyesület vezetője, valamint Lukács Péter edző, az egyesület legeredményesebb játékosa volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük, és további szép napot kívánunk.
5: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Ez pedig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni, ami nem jelent mást, mint hogy vendégeink vannak itt a stúdióban. Dunaharaszti sportembere lett a Magyar Fallabda Szövetség új főbírója. Ez is lesz a témánk, de szóba kerül majd például az Európa-bajnokság is, ami augusztusban lesz majd Budapesten. Vendégünk pedig Kékesi Zsuzsanna, a Magyar Fallabda Szövetség főtitkára, illetve Mannheim Martin, akiről szó van tulajdonképpen, az új főbíró. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, köszönjük a meghívást!
3: És bocsánat, hogy most Martinnal kezdünk, de hát mégis most te vagy a sztár, vagy a főszereplője ennek a történetnek, hiszen te lettél a Magyar Fallabda Szövetség új főbírója. Hogyan érintett téged az, hogy kineveztek, és hogy egy ilyen pozíciót kaptál?
4: Először is köszönöm szépen a kinevezést.
3: Nagyon szívesen. Nagyon sokat dolgoztunk ezért. Mi Bettivel főleg.
4: Nyilván örültem neki, de kicsit azért, nem is kicsit, megmondom az őszintén, meg is lepődtem, mivel egy kicsit olyan úgy adtam be ezt a pályázatra az anyagot, hogy ilyen esélytelen a nyugalmával. És nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon, ugye még csak 22 éves vagyok, esélyem lehet-e egyáltalán ezt a pályázatot elnyerni, vagy megnyerni ezt a pozíciót, de sikerült, szóval ennek nagyon, nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok magamra.
3: Zsuzsi, mert gondoljuk mi, hogy azért ez a pozíció nem feltétlenül arról szól, hogy ki hány éves, hanem hogy mennyire elhivatott, mióta űzi már akár a sportot elég magas szinten, szóval hogy mind múlik ezt, hogy például Martin ilyen fiatalon lehet ebben a pozícióban?
5: Martin szerény. A főbíróság nem csak a szakmai tudásról szól, és engem nagyon sokan felhívtak, akik be akar, ezt lehet, hogy Martin nem is tudja, sőt a hallgatók biztos, hogy nem, akik be akarták.
4: Én sem tudom ezeket, igen.
5: Adni
4: nem
5: a
4: tudom, pályáztak például.
3: Nem is kell. Ja, hogy ez nem egy ilyen nyílt dolog.
5: Nem, de most ez... már megtudhatja, mert ugye én vagyok a főtitkár, de van egy 7-tagú elnökség, és ők döntötték el, hogy ki legyen a beérkezett pályázatokból, és engem többen felhívtak, hogy ha Martin beadja, akkor ők nem adják be. Tök egyszerű okból, mert hogy nagyon szeretnék, hogy látják a Martinban az elhivatottságot, ugye ő versenyző volt, azt edző is, viszi a saját klubjukat, és szakmailag is, és ez a talán a lényeg, nagyon tanulékony, nyitott, elhivatott, és a nemzetközi porondon is, mert ezt a Martin majd biztos elmondja, hogy most már nemzetközi Európa-bajnokságon is vezetett mérkőzéseket, hogy onnan is abszolút pozitív értékelést kapott.
3: Azért ilyet ritkán hallani, hogy ennyire összetartó a csapat, tényleg ez így működik a háttérben, hogy tényleg ennyire, meg ahogy megjöttetek, eleve olyan energiátok van, imádjátok ezt az egész sportot, olyan szép az egész.
2: Pozitív energiát hoztatok.
4: Igen, és csak így lehet csinálni. Aha. Szóval...
3: Hát van, ahol máshogy csinálják, de hogy ez például tudtad, hogy volt, aki mondjuk emiatt nem adta be, vagy nem, úgy volt vele?
4: Ez most egy új információ volt számomra, de
3: Jól esett.
4: Nem, nyugodtan. Mármint, hogy jól esett, igen.
2: De most már egyébként a versenyezni nem is versenyzel?
4: De, még ugyanúgy játszom klubszinten is, illetve csapatbajnokságban is. Ugyanúgy részt veszek, mint csapattag egy egyesületnél, illetve most már a saját csapatomat is, mert lett egy saját egyesületem, és most már ők is negyedosztályba elkezdtek játszani.
3: Na, akkor maradjunk is itt egy picit, mutatkozz be, kérlek, bár Dunaharasztin azt gondolom, hogy téged nem kell nagyon bemutatni, sőt itt a térségben, de azért mégiscsak, hogyha valaki most lát, hall először. Hát annyi talán előjáróban, hogy én még emlékszem rád, én Dunaharasztin nőttem fel még ilyen kis picit totyogósként, és hát azóta elmúlt az idő, meg eltelt az idő, de hogy már akkor konkrétan én úgy fogalmaztam az előbb, hogy te majd, hogy nem, mi ez, falabda ütővel a kezedben születtél. Szóval, hogy azért, mert hogy ugye például a tiétek Dunaharasztin az edzőterem, tehát hogy nem olyan messze kellett menni, hogy minden nap tudjál edzeni akár.
4: Igen, én ezzel a sporttal már igazából beleszülettem, mert ugye 26 éve vagyunk nyitva a Mannheim Squash klubbal, és...
3: Amikor még gondolatban sem voltál meg.
4: Igen, szóval én ebbe születtem bele, nem is volt választásom.
3: Hát
4: figyelj,
3: választhattad volna mondjuk már, mit tudom én, a stepperopikot vagy az edzőtermet.
4: Igen, hát édesokám például jégkorongozó volt.
3: Tessék.
4: Szóval választhattam volna, de egyértelmű volt számomra, hogy a falada lesz a befutó. úgyhogy 7 évesen el is kerültem az első edzőmhöz, vele elkezdtük a munkát, és szépen-szépen tudtam fejlődni, és egyre magasabb szintre jutottam el ebbe a sportágba.
3: Mindjárt akkor beszélünk a szintekről is, ugye szóba került itt a nemzetközi porond is, de előtte tisztázunk valamit. Squash vagy fallabda, vagy is-is, vagy sem-sem, vagy hogy van ez, tegyük tisztába.
5: Erről sok vélekedés van. A nemzetközi elnevezés egyértelműen squash. Tehát bárhol ezt mondjuk, és most, hogy Európa-bajnokságot rendezünk, most tényleg napi szinten tartom a kapcsolatot az európai szövetségekkel, mindegyiknek a nevében valahol ott van a squash. Hogy ez mitől lett fallabda, 90-ben alakult a szövetség, 89 végén, tehát elég régen megvan, már azóta ez a neve, Magyar Fallabda, zárójel Squash Szövetség. És az elnökségben az elmúlt pár évben, ugye én most már 3. éve vagyok főtitkár, előtt elnökségi tag voltam, felmerült, hogy mi lenne, hogyha valahogy megszüntetnénk ezt a zárójelet, de mégis így maradt. Úgyhogy nekem egyértelmű és természetes mind a kettő. A magyarok jobban szeretik a fallabdát. Én a squasht használom, mert ugye olyan sokat beszélünk róla, hogy nekem természetesebb a squash. Uh-huh. De a Marti lehet, hogy máshogy gondolja.
3: Tehát akkor nincs ilyen jó, rossz, jobb, rosszabb, hanem...
4: Igen. Én például nagyon szeretem ezt az elnevezést, ezt a falat, de zárójelbe squash szövetség elnevezést.
3: Ezt akkor így kell mondani, mert akkor rosszul mondtam az elején, de hogy egyébként igen, így kell hivatalosan mondani, hogy zárójel.
4: Nem kell.
3: A zárójelet nem kell.
4: De például én kifejezetten szeretem mindkettőt használni. Akik nem annyira ismerik ezt a sportot, vagy nem ebbe a sportágba sportolnak, ők inkább a squash szót ismerik, mivel nemzetközi szó. De mi előszeretettel használjuk szerintem a fallabda kifejezést egyébként. Szóval én mindkettőt szeretem, fallabdával kezdünk egy beszélgetést, de hogyha nem jövünk rá, hogy mi ez a sport, akkor squash-ra.
2: Hát igen, sokan átérünk. Meghallják, igen, hogy fallabda, ja, hogy ez a squash először, és én is így elgondolkoztam, hogy akkor ez ugyanaz, igen, és veszek, ez a sokan így vannak egyébként.
5: Uh-huh. Így is adom be a pályázatokat, tehát, hogy mind a kettőt használom, mert ki tudja, hogy kihez kerül, nagyon sok igazolást kell kiadni, vannak jó tanuló, jó sportolók, és mind a kettőt használom, de mondjuk, ha a jogtárat megnézitek, az eredményességi táblázatot, ott például fallabdaként szerepel.
3: Na nézzük meg akkor az eredményeidet, légy szíves Martin, mert hogy van bőve, most nem kérem, hogy így egyesével sorod fel, mert azt akkor itt lennénk estig, de hogy úgy egyébként úgy nagyjából hoz minket képbe, főként a hallgatókat, hogy így hol állsz te ebben az egész sportban?
4: Hát ugye amíg junior korosztályba versenyeztem, 5 korosztályos magyar bajnoki címet sikerült elnyernem.
3: Gratulálunk.
4: Köszönöm szépen. És 7 darab diák olimpiát nyertem meg. Ez szerintem kiemelkedő, és én büszke vagyok rá.
3: Pont ezt akartam kérdezni, hogy melyikre vagy a legbüszkébb, de még folytass csak, igen.
4: Az összes országos bajnoki címemre. Nagyon büszke vagyok. A legutolsóra vagyok a legbüszkébb. Amikor korosztályváltás előtt, amíg a juniorból a felnőttbe ugrottam át, azt sikerült megnyernem. Arra külön készültem elég erősen. Szóval arra vagyok a legbüszkébb, az nekem egy célom volt, hogy így fejezzem be a junior pályafutásomat, hogy egy országos bajnoki győzelemmel. Amire még nagyon büszke vagyok, az pedig a korosztályos U15-ös kategóriában, amikor az Európa az ESF ranglistán második helyen álltam egy viszonylag hosszú ideig, arra is nagyon büszke vagyok.
3: De jó, tök jó.
5: Ez ugye, bocsánat, ez ugye azt is jelenti, hogy a Martin junior válogatott volt hosszú évekig, tehát ezek nem csak ilyen helyezések, hanem hogy a top 5-be volt, nem tudom, 10 évig.
4: Sokáig kerettag volt, amikor
3: igen, éreztem, hogy voltam, és szerénységből nem mondja ki egy igen. Bizonyos ideig, 10 évig.
2: Hosszú ideig, igen.
3: Na, már többször így, most már nem akarom kerülgetni a forrókását, EB, beszélgessünk az EB-ről, mert hogy azért ez egy óriási dolog. Mikor volt utoljára a fallabda squash Európa-bajnokság?
5: Pont 20 éve, és én ott még játszottam.
3: Jézusom, komolyan! Azt a minden, 20 éve pont. Nem volt. Miért nem volt, és hogy most?
5: Most lettem főtitkár.
3: Oh, ja, így már világos.
5: Nem, viccelek. Megszervezni egy bármilyen nagy nemzetközi verseny, rengeteg idő, energia, és most arra állt össze egy olyan csapatunk, hogy én amikor főtitkár lettem, én kitaláltam, hogy én EB-t akarok hozni. Mivel nincs nagy klubunk, nincs szövetségi létesítmény, a felnőtt egyéni Európa-bajnokság az egyetlen, amit meg tudunk rendezni, mert ehhez 5 pálya kell. Na most rendes 5 pályás klubunk sincs, úgyhogy a Marci Bányi téren van a négy pályás City Squash klub, és mellette az Ormai csarnokot kibéreljük a zenesütől, és idehozatunk Lengyelországból egy üvegpályát.
3: Komolyan!
5: Igen, úgyhogy így Budapesten lesz az EB augusztus 19-22 között, és 120 olyan játékos nevezett, 12-en Magyarországról, akik között tényleg a top játékosok.
3: Na de ha ennyien vannak jelentkeztek, akkor ez azt is tükröz, hogy erre óriási igény volt, de hogy egyáltalán sehol Európában nem szerveztek az elmúlt 20 évben?
5: De minden évben van EB, csak milyen kis nemzet vagyunk.
2: Csak Magyarországon rég.
5: Nagyon egyszerű oka van, a Covid-ban rengeteg klub bezárt. Tehát voltak 6-7 pályás klubok, raktárra alakult, konditeremé, ki tudja mivé, és ahhoz, hogy egy U15 EB-t, U19, U17, bármit megrendezzünk, ahhoz kellene legalább 7-10 pályás klub, és most elvileg ezen vagyunk Oszkó Péter elnök úrra, hogy legyen egy szövetségi létesítmény, de hát amit mi szeretnénk, az olyan gyorsan eredmény, és nem történnek ennyire gyorsan a dolgok, úgyhogy így tudjuk megoldani, hogy bérlünk üvegpályát.
2: És akkor 12 magyar versenyző lesz, ha jól láttam itt a közösségi oldalatokon, 6 fiú és 6 lány lesz így majd van az EB-n.
5: Igen, és a Martin 5, de lesz mennyi, 6-7 nemzetközi bíró és 5 magyar játékvezető, és nekik a vezetőjük lesz a Martin. A sportolóink közül 6 lányt és 6 fiút nevezhetünk rendező ország jogán. Általában amikor tavaly Franciaországban, azelőtt Spanyolországban volt az EB, én 2-4 játékost küldtem ki. Tehát ez rengeteg, ez a 12. De ez jó is, mert vannak közöttük fiatalabbak, vannak már, mondjuk ha a hölgyeket veszük, családanyák, van olyan, aki Amerikába járt egyetemre, vagy épp most végez, vagy ott él. Tehát ez egy szuper lehetőség mindenkinek, aki benne van már egy ideje, meg aki most kezdi ő is. És hát Farkas Balázsnak szurkolunk nagyon, Takács Benedeknek, akik talán de Martin majd megerősít, hogy talán egy kicsit kiemelkednek ebből, hiszen Farkas Balázs tavaly második lett a világjátékokon Kínába, és csak az Európa bajnok Viktor Kruin tudta meg előzni, aki most is itt lesz.
3: Júj!
4: Visszavágom majd. Vissza tud vágni most.
5: Igen.
3: Martin, ugye 2026, most júliustól egészen friss töltött be a Magyar Falabda Szövetség főbírói pozícióját. Milyen célokat fogalmaztál meg, egyáltalán mivel jár ez a pozíció?
4: Hatalmas felelősséggel. Ez a bírók között azt szoktuk mondani, hogy senki, nincs olyan mérkőzés, hogy mind a két játékos szeressen minket, mivel az egyik veszít.
3: Igen.
4: Ő azt hiszi, hogy miattunk, a másik pedig nyer. Ő nagyon örül nekünk. Szóval ez egy nehéz lét az, hogy bíró játékvezető legyél. Egy bármilyen sportágban.
3: Ez nem feltétlenül. Pont ez most nem jövök egy nagy fogni, de akár a foci jutott eszembe,
4: igen,
3: ugye?
4: Az is, igen. Nyilván itt nem tudunk, vagyis nem is szeretnénk, de senkinek nem az a cél, hogy belenyúljon egy mérkőzésbe, de bele lehet itt is. Szóval nagyon fontos felvenni a ritmust a játékosokkal. Megfelelő szinten kell tudni bíráskodni, megfelelő gyorsasággal kell tudni reagálni a döntésekre, határozottnak kell lenni, ezek nagyon fontosak.
5: És még egy, hogy te nagyon, persze nyugodt a javicské, de szerintem egy nagyon nyugodt ember vagy, és az eszméletlenül fontos, amikor két ilyen feszült,
2: hikatnak
4: kellene. Igen, muszáj volt. Igen.
3: Ezt is ez a sport tanította, vagy egyébként is ilyen típus vagy?
4: Hát egyébként is szerintem, de tudok határozott lenni, és szerintem ez elengedhetetlen például a magyar fallabdába, a magyar bíráskodásba, az, hogy határozottnak kell lenni, és nem szabad engedni a játékosokat, hogy ők irányítsanak téged, hanem muszáj neked irányítani őket. Szóval ez nagyon fontos. Nyilván a háttérben vagy, szóval nem te vagy a porondon. Hátul ülsz, a lelátón ülsz, és folyik a mérkőzés, de amikor muszáj, akkor muszáj határozottan fellépni. Szóval ezt várom el az összes játékvezetőtől Magyarországon, hogy legyenek határozottak, és ne engedjék azt, hogy a játékosok vezessék őket.
3: Abszolút értem.
4: Ez nagyon fontos.
3: Értjük. Hogyan próbáljátok meg, hát hogy is mondjam, így megismertetni még jobban, megszeretetni akár a közösséggel, a közönséggel ezt a sportot? Gondolok itt arra, hogy itt a mikrofonon kívül említettétek, hogy ott vagytok például az EFOT-on is, ahol a fiatalok, vagy régebb óta fiatalok például találkozhatnak ezzel a sporttal. Lehet, hogy életükben először, de nem utoljára.
5: Igen, az EFOT-on most már 3. éve voltunk kint, és Hát ez volt az első, hogy én is szinte végig jelen voltam. Van egy mini mobil pályánk. Ez egy nagyon, nem tudom, a Martin próbálta már, ez egy nagyon érdekes szerkezet. Most egy jó, picit felújítottuk. Igen, tehát hogy egy szivacslabdával, kisütővel is igazából ott a szaladgálás a lényeg. Nagy köze nincs a rendes squashhoz. Strandpapucsba.
3: De várj, ott is van fal. Tehát, hogy
4: valamilyen
5: úgy néz ki.
4: Megvan a csikozás, minden.
5: Az minden meg. Az megvan.
4: Megvan, persze, és egy könnyebb elsajátítani egyet.
3: Ezt akartam mondani, hogy nyilván egy fotón nem az a cél, hogy elvegyétek a kedvet, hanem a sikerélmény.
4: És hatalmas élményt tud egyébként adni, hogy ott szalad két koncert között, például ott elkezdenek szóvasolni, szaladgálni.
5: És sorállás van, tehát, hogy jönnek, meg most egy kicsit...
3: Ezt csúnyán veszélyezt?
5: Nem, de hogy, tehát, hogy támogattuk az egészet promóciós termékekkel, tehát, hogy azt a rikító zöld pólót, hogy találtam ki, azt nem tudom, de hogy aki, mindenki jött szembe, és hol lehet ilyen pólót szerezni?
3: Hát ez fontos része egyébként.
5: Frisbee-ket osztogattunk, napszemüvegeket, tehát hogy mindenki stresszlabdákat, tehát mindenki nagyon, nagyon oda volt, és hát a nagy sportágválaszt, itt ugye a 20 éveseket, fiatalokat próbáljuk megszólítani, és van két sportágválasztó, ez a nagy budapesti sportágválasztó, meg hangszer, ősszel-tavasszal. A tavaszi minket annyira nem érint, mert mi nyáron leállunk, tehát nekünk ez az uborka szezon, de a szeptemberin például mindig ott vagyunk ugyanezzel az üveg, vagy mobil pályával, és hát valahogy ez a legjobb talán. Tehát, hogy egy időben próbáltuk azt, hogy iskolákba bevinni, de azért ennek 2 óra plusz a felállítása. Tehát ez akkor érné meg, ha van, én ugye budafoki vagyok, tehát hogyha mondjuk ott van az a gyerekeim általános iskolájában egy ilyen 3 napos sportnap, és oda felállítani.
2: Persze, tehát, hogy nem egy órára, hanem nyilván több napra.
5: Igen, tehát ezzel nagyon, nagyon lehet, de hát például az EB-n is, hogyha az első napokra jön ki valaki, ingyenes a belépés. Tehát, hogy a vége, tehát a döntő az már szinte biztos, hogy nem, mert nyomban utána egy nap különbséggel kezdődik a PSA 2025-ös vagy 26-os versenyünk, ez egy 30 000 dolláros verseny, ezt most már 3. éve rendezzük meg, ahol nem csak Európa legjobbjai, hanem a 24 világ szinte legjobb játékosai vannak, és ami nagyon jó pofa, hogy mikor lezárult a nevezés július közepén, akkor plusz 80-an voltak várólistán a 24-es táblára. Tehát, hogy milyenekkel is próbáljuk, hogy hozzunk ide olyan nemzetközi versenyeket, hogy tényleg magas szinten láthassák a érdeklődők egyáltalán a sportot, és amit még lehet, hogy a Martin sem, de biztos, hogy tud, csak nem látod.
3: Mennyi mindent tudsz meg mai tévéadásban, így korán reggel. Diplomahoztód előtt.
5: Hogy videóbíró is lesz az EB-n, és én például még...
4: Tudtad,
5: de én még nem láttam élőben működni közelről videóbírót, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy az is hogy...
4: Volt, amikor kint voltam most, kint voltunk, ugye, Balázsa, Prágába, ott volt egy ilyen, ott minden este leültünk a bírókkal beszélgetni, és ott ugye ez már feljött szóba, ez a videóbírózás, ott mutattak is róla anyagot egyébként, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz, ez lesz Magyarország az első videóbírózás, challenge-elni lehet majd, úgyhogy...
3: Oké, ez mikor lesz még egyszer? Augusztus?
5: 19-22.
3: Követjük majd akkor mi is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Mannheim Martinnak, a Magyar Fallabda Szövetség főbírójának.
4: Köszönöm szépen.
3: És nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Ráadásul ez egy kis kulisszatitok, de te mindjárt mész a diplomaosztódra, és még így, mégis csak így bele hát sűrítetted a programodba ezt az élő beszélgetést, úgyhogy köszönjük. És Kékesi Zsuzsanának, a Magyar Fallabda, zárójel Squash Szövetség főtitkárának. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor, környezetvédelemre nevelték a táborozókat. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika.
2: Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, felújítási munkálatok miatt egy hónapra bezár a határút 3-as szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Szigetszentmiklóson. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az épület augusztus 17-től szeptember 17-ig nem fogadja a betegeket. A felújítás ideje alatt a 2-es számú gyermekorvosi körzet, amelynek orvosa dr. Kovács Andrá, valamint a 4-es számú körzet, amelyet dr. Berta Csilla lát el, ideiglenesen a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben tartják meg. Az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás időtartama alatt a gyermekorvosi ellátást az ideiglenes helyszínen vegyék igénybe. Országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor. Erről Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy a tanév végétől induló program 10 héten keresztül biztosít tartalmas elfoglaltságot a gyerekeknek. Kerekes László kiemelte, tudomása szerint az országban máshol nem szerveznek ilyen hosszú időtartamú tábort. A program költségeihez a Szigetszentmiklósi önkormányzat is hozzájárul, így a résztvevő gyermekek családjainak a táborért csak az étkezési díjat kell megfizetniük.
3: Egyedülálló az országban, azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábort. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila Általános Iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek, és minden héten tematikus programjaik vannak. Ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani.
2: A rászoruló családok gyermekeit segíti a Szigetszentmiklósi tábor. Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője hozzátette, a 18 éve működő program kizárólag a Szigetszentmiklóson élő általános iskolás gyermekek számára érhető el. Kiemelte, idén is sok család élt a lehetőséggel. Hangsúlyozta, a program nem csak költséghatékony megoldást kínál a nyári gyermekfelügyeletre és táboroztatásra, hanem tartalmas programokkal és közösségi élményekkel is gazdagítja a résztvevőket.
3: Azoknak próbálunk segíteni, akik munkájuk miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, és akkor a táborba elhozzák, remélhetőleg megelégedésükre színvonalas programokat kapnak cserébe. A másik pedig vannak olyan rászoruló gyermekek, akik nem igazán tudnak máshol, más táborokba részt venni, és azt gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy tartalmas programokkal tűzdel táborban tudjanak részt venni, ami akár a fejlődésüket is segítheti, és ezt mind játékos formában teszik.
2: Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett élhető bolygó zöld hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az

0: keresztül tartanak. A külső átépítési munkák miatt az intézmény környezetében a közúti és a gyalogos közlekedésben is változásokra kell számítani. A rendelőintézet előtti buszmegállót ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell megközelíteni. Az épületen belül az első emeleti mosdót a felújítás teljes időtartamára lezárják, ezért a betegeknek és a látogatóknak a többi mosdó használatát javasolják. Tovább fejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltó egyeslet felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyeslet támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Hamarosan kezdődik a lomtalanítás Pesterzsébeten. A MOHU Budapest által közzétett adatok szerint a 20. kerületben augusztus 23-a és szeptember 3-a között zajlik az elszállítás. A közlemény szerint a lakók a körzetenként meghatározott napon este 6 óra után helyezhetik ki a feleslegessé vált tárgyakat a közterületekre. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során több hulladék típus nem helyezhető ki. Egyebek mellett tilos kommunális hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöld hulladékot, elektromos berendezéseket vagy veszélyes hulladékot a lomok közé tenni. Kiemelték azt is, hogy a fa hulladékot elkülönítve kell kihelyezni. A szelektíven gyűjthető anyagok közé tartoznak például a deszkák, lécek, forgácslapok, raklapok és lapra szerelt bútorok egyes elemei. Ugyanakkor a kárpitozott bútorok, az MDF és HDF lapok, valamint a fanyílászárók nem sorolhatók ebbe a kategóriába. A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolásra alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak. Az iskolakezdés közelettével az őszi-téli közlekedésre készítik fel a dunavarsányi családokat. A település önkormányzata ebben az évben is megrendezi a nagy sikerű családi közlekedés biztonsági napot. A kerékpárral és rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombat reggel 9 órától várják majd a Petőfi Művelődésjelzés könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket ismét várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön vehetnek részt. A program elmaradhatatlan része emellett a járművek műszaki átvizsgálása, a Magyar Vörös Kereszt első segély bemutatója, valamint a Kreszt teszt. További információk a városvezetés hivatalos Facebook oldalán olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatalkora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
2: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye ő benne azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játszik, volt is ugyanálunk próbajátékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, mert tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munka morálja is eléggé rendben volt.
1: Időjárás.
0: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre többfelé nyugatira, észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Délutára 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 20:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, téről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.